0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.

Nem érezheted azt, hogy mással könnyebb lesz. Van, ami nem múlik el. Tegnap átjött hozzám valaki, egy régi lány az életemből.

ablakon, s a pillanat törékeny szárnyakon. Már itt repül, elfogni nem tudom.

Behunyom szemem, s magam előtt látom. Más tülez, más csókolsz, van, akit szerez talán. Lehet egyedül vagy, mint én.

és hogy is kezdtük el, mi kötött hozzád annyi éven át. Te több vagy én nekem, mint csak a partnerem.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Jó reggelt kívánunk! Ez a Muravidéki Magyar Rádió. 5 óra 34 perc a pontos idő, és péntek van, méghozzá szeptember 11-e. Hát ugye szeptember 11-e az egy olyan nap, amiről ugye sokszor lehet hallani, 9-11-ként is szokták emlegetni, ugye, amikor a tornyok Amerikában összedőltek a terrortámadás miatt. Na, erről is azért majd lesz szó a délelőtt folyamán, de most viszont jó reggelt kívánunk, és nézzük a reggeli csapatot. Györgös Korán lesz a hangtechnikus, a zenéket is, ha jól látom, ő fogja készíteni, a híreket pedig Oleti Zsuzsanna. Úgyhogy a reggeli csapat nevében is még egyszer jó reggelt, érkezik, követem vakon, itt az Oszcián, aztán jövünk is vissza.

Na és hát ugye tegnap is voltak még Bajnokok Ligája mérkőzések, mert hát ugye ezt az első fordulót, ahogy már ugye többször is említettük, szétnyújtották három napra, és hát a Manchester United is például tegnap játszott. No, Benjamin Sesko is ott volt, játszott, betalált. Így kell ezt csinálni. Egyébként pedig akkor az eredmények. Fenerbahce Roma 1-1 lett a végeredmény. Eindhoven Shakhtar Donetsk 1-1. Como RB Leipzig 4-1. Bayern Bodø/Glimt 5-0 lett a végeredmény. Manchester United Sabah 4-0, ahogy említettük, ugye Sesko is betalált 45. percben. A Slavia Praha Lens mérkőzés pedig 2-3-ra végződött. Egyébként pedig most ugye akkor van ez a hosszú tabella, jelenleg a Paris Saint-Germain van az első, Bayern München a második, aztán a Barcelona vagy a Manchester United. No, de hát azért néhány mérkőzés még hátra van, ezt a tabellát még annyira nem is kell figyelni. Inkább figyeljük azt, hogy érkezik egy kis zene, nem is akármilyen. Itt van a Survive.

Tegnap, akkor volt Vuelta is, és volt időmérő, és kerékpároztak, és Roglic azért kitett magát, a negyedik helyet hozta, viszont Enric Mas is azért úgy tűnik, hogy a piros trikóval egy kis plusz energiát kapott, ha bár egyébként is tegnap úgy említettük, hogy azért nagyon jó formában van. No, minden esetre Primož Rogličnak sikerült némi időt javítani, 37 másodperccel közelebb került Enric Mashoz, de azért van még egy kis lemaradás, hát meg van azért még egy-két nap, pontosabban ma, és holnap még azért néhány dolog eldőlhet, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy fog majd ez alakulni. Egyébként a tegnapi időméret a svájci Stefan Küng nyerte meg. Na, Enric Mas pedig akkor ugye az, aki az első ilyen nagy győzelme felé halad. Minden esetre annyit azért még tegyük hozzá, hogy Enric Mas egyébként összesítésben akkor a végén a 12. helyen végzett, mármint ugye a tegnapi napon. Úgyhogy egyelőre érdekesen alakul az egész. Tehát Enric Mas vezet, Roglic 1 perc 37 másodperccel jön mögötte, aztán jön Gál a harmadik helyen 3 perc és 1 másodperc lemaradással. Minden esetre azért még érdekes lesz majd figyelni a fehér trikót is, ott is ugye szlovén érdekeltség van, Jakob Omerzel van, és hát Oscar Only ellen ugye tegnap 27 másodpercet vesztett, de azért még megszerezheti a fehér trikot. Abban is bízunk. Meg egy jó kis zenében itt a Jó reggelt, Geszti Péter és Váci Eszter jönnek.

Jó reggelt, mondta Gyeszti Péter és Váci Eszter, így közösen a dalban. Mi pedig elmondhatjuk, hogy most nagyjából itt lenne a köddikén esik ugye az eső, 13 fok van, és hát azért a nap folyamán sem lesz túlzott nagy meleg, amire számítani kell, de 17 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Na de, az időjárásról akkor majd később többet, ugye 6 órakor, amikor majd jövünk az információkkal. Most 5 óra 48 perc a pontos idő, úgyhogy még igényszerik a felvételét is meghallgatjuk, a soha nem adom fel, utána pedig akkor névnapot köszöntünk.

Na ez volt hát akkor Gici Erika. Mi pedig névnapot köszöntünk, és hát szeptember 11-én a Teodórák ünnepelnek. A Teodóra pedig görög-német eredetű név, a Teodor férfi név női párja, jelentése pedig Isten ajándéka. Úgyhogy Teodórák, boldog névnapot kívánunk. A Teodórák mellett azért még van néhány név, akik szintén ma ünnepelhetnek. Na de, nézzük akkor melyek ezek. Emmanuel, Emil, Emilián, Félix, Helga, Igor, Jácint, Jácinta, Károly és Milán. Úgyhogy névnaposok boldog névnapot, születésnaposoknak boldog születésnapot kívánunk. 6 perc múlva pedig 6 óra lesz, úgyhogy 6 órakor jövünk az információkkal.

0: időjárás.
1: Na még egyszer akkor jó reggelt, vagy hát jó reggelt azoknak, akik esetleg most csatlakoztak hozzánk. Ez itt a Moravidéki Magyar Rádió 6 óra múlt, és hát nézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk, vagyis jönnek az információk, és ugye péntek van, szeptember 11-e. Na nézzük akkor. Hát ma a kezdetben még ugye felhős borult időjárásunk lesz, és esőre is számítani kell, itt lent a környékén is jelenleg esik, ugye. És elsősorban a tenger melléken ott még zivatarok is kialakulhatnak. Délután pedig akkor a csapadékok nyugat irányából majd gyengülni fognak, és fokozatosan meg is szűnnek, sőt helyenként majd elkezdődik a felhőzet felszakadozása is. A hőmérséklet egyébként ma országszerte 15 és 19 fok közt alakul, tenger melléken 24 fok várható. Moravidékre ma délutánra felhős borult időjárást jósolnak 19 fokos csúcsértékkel. No, az éjszaka folyamán azt mondják a meteorológusok, hogy mindenütt kezd majd szakadozni a felhőzet, és ebből következik, hogy holnap többnyire már derült időjárásunk lesz. Viszont a síkságokon elsősorban az ország középső részén reggel, illetve hajnalban köd is képződhet. A reggeli hőmérséklet holnap amúgy 7 és 12 fok közt alakul, majd a nap folyamán 18 és 23 fok közt lesz majd a csúcsérték. Tenger melléken pedig 25 fokot lehet majd mérni. Vasárnap és hétfőn többnyire derült napos időjárások lesz. A reggelek azok frissek lesznek, helyenként ködösek is lehetnek, viszont a nap folyamán azért már úgy lassan ismételten kezd emelkedni a hőmérséklet, tehát mindig kicsit melegebb lesz. Na, holnap hajnalban Muravidéken 9 fokra számíthatunk, és úgy tűnik, hogy ködös lesz a reggel. Aztán pedig délután kissé felhős égbolt mellett 22 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Nézzük akkor még a jelenlegi hőmérsékleteket is, hogy hogy is alakulnak országszerte. Egyébként szinte mindenütt ugye esik az eső. No de, a hőmérsékletek pedig. Krány 12, Triglav-Kedericán 6 fokot mutatnak a hőmérők. Ljubljanában 12 fok van, Maribor is 12 fokos, Muraszombat szintén, Ptuj szintén 12, Celjében is 12 fok van, Koper 19 fokos, Goricskon 11 fok van jelenleg, Lendván 13 fokot mérünk, Portoros pedig 19 fokos. És akkor következzen az előrejelzés Magyarországra. Ma felhős időre van kilátás, általában időszakos szakadozásokkal, de főként éjszakon maradhatnak tartósan borult tájak. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is, napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Az északnyugati ország részben több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Többfelé élénk, helyenként erős lehet az északi-északnyugati szél. Zivatar környezetében viharos lökés is lehet. Legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 15-22 fok között várható, de a délkeleti-keleti megyékben jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is lehet mérni. Késő este 13-20 fok valószínű. Egyébként ma délutára Vas megye közepesen felhős 15 fok, Zala megye közepesen felhős 16 fok várható. Szombaton, vagyis holnap. Nyugatról tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de a Dunától keletre még nagyobb területen felhős maradhat az ég. Csapadékhajlam is csökken, napközben inkább csak kevés helyen lehet kisebb eső zápor. Az északi szelet élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. Délután a 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. No, holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is közepesen felhős lesz az égbolt, és hát reggel hajnalban Zalára 12, Vas megyére 11 fok várható. Délután pedig Zala megye kissé felhős 21 fok, Vas megye közepesen felhős 21 fok. Vasárnap nagyrészt komoly felhős, napos idő valószínű, de főként keleten tartósan felhős körzetek is maradhatnak. Kicsi a csapadék valószínűsége. Hétfőn északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, írják tehát a meteorológusok. Mi pedig megnézzük meg a hőmérsékleteket, hogy alakulnak. És hát így. Békéscsabán 16 fok van, Budapest 15 fokos, Debrecen 17, Győr 14, Pécs 16, Sármellék 14, Siófok 15, Szeged 17, Szolnok 18, Szombathely 13, Lenti 12, Keszthely 14 és Nagykanizsa is 14 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig akkor megnézzük, hogy mi történik az utakon.
0: közlekedési hírek.
1: Uravidéken és nagyjából azért ország szerte is zavartalan a forgalom, komolyabb fennakadásokról, torlódásokról egyelőre még nincs hír, egy kivételével. Ugye ott a Domzsánál környéken továbbra is tartanak a munkálatok Ljubljana irányában, és ott kisebb torlódás kialakult, nagyjából 5 perccel hosszabbodik meg a menetidő, erre tehát ott számítani kell, de másutt tényleg nincsen most nagyobb, illetve komolyabb fennakadás. Viszont mindenütt esik az eső, úgyhogy az utak nedvesek, csúszósak, ezért nem árt az óvatosság. És ezek voltak az információk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Az autósoknak szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk, mindenkinek pedig természetesen jó reggelt. 6 óra 6 perc pontos idő.
0: MMR.

Space Don't Stop the Rain és James Morrison volt itt a Uravéki Magyar Rádióban. És hát hamarosan már napkelténk is lesz. Olyan sokat nem kell rá várni, 12 percet, ugyanis 6 óra 26 perckor lesz majd a napkelte, úgyhogy hamarosan, közeleg, már majdnem itt van, és 19 óra 14 perckor pedig már napnyugta lesz, úgyhogy érezhetően, ugye, rövidülnek ezek a napok. Minden esetre pedig eső is lesz, az előrejelzés szerint nagyjából olyan 11 óra tájékán majd itt Buravidéken is eláll. Addig viszont esni fog. Most viszont jön a Groove House, tőlük pedig a Vándor című dalt fogjuk hallani.

6 óra 19 perc a pontos idő, és van most egy információnk az autósok számára, és még hozzá az, hogy a rendőrség ma Muravidéken, Muraszombat körzetében méri majd gyakrabban az autók sebességét, úgyhogy ott akkor óvatosan a gázpedállal, meg ugye másodt is. Tartsuk be a szabályokat, és akkor nem lesz gond gyors hajtás néven, ugye. Balkán fanatik pedig már jön is, feljött a nap, és amint vége lesz a dallak, nagyjából már meg is lesz a napkelte, meg ugye feljön majd a nap.

6:23 perc a pontos idő, és hát ugye említettük, hogy milyen időjárás vár ránk. Megemlíthetjük azt is, hogy hamarosan majd vár ránk a reggeli terepjáró. Méghozzá 6:30 perckor, ugye? És nem is kevés, hanem két témára fogunk majd rátekinteni a reggeli terepjáróban, amit egyébként ugye a honlapunkon is meg tudnak hallgatni teljes terjedelemben. mmr.si, úgyhogy azt is ajánljuk a figyelmükbe, és hát ugye nem csak terepjárókat találnak ott, hanem sok minden más is megtalálható a honlapunkon. Lehet például szívküldiket küldeni, vagy utána nézni az apró hirdetéseknek. Más műsoroknak, archívumban is egy kicsit lehet böngészni, élőben hallgatni bennünket. Úgyhogy sok lehetőség van, használják azt is, mármint a honlapunkat, mmr.si. Meg minden esetre jó reggelt, 6:24 perc, tehát a pontos idő, úgyhogy 6 perc múlva fél hétkor pedig reggeli terepjáról.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Jó reggelt kívánunk, ez itt tehát a Muravidéki Magyar Rádió, benne pedig akkor a reggeli terepjáró, ahogy azt említettük, és ugye két téma várja önöket, úgyhogy vágjunk is bele, nézzük az első témánkat. 26. soros ülését tartotta a Dobron község tanácsa. A háztartási hulladékszállítási terv, a fél éves költségvetés megvalósítása és a Környezet és Idegenforgalmi Intézet igazgatói fizetés meghatározása is napirenden szerepelt. A polgármesteri tájékoztatóban a Dobronaki Nemzeti Közösség kezdeményezése, nevezetesen a községi statutum alkotmányossági felülvizsgálatára vonatkozó kérelem, a választások lebonyolítására való kiadásának kérdése is terítékre került. Cigán Szilvia számol be az ülésről.
2: Amint ismeretes, a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség sérelmezte az új községi statutum nemzetiségi jogok meghatározására vonatkozó részét, és az Alkotmánybírósághoz fordult felülvizsgálati, illetve visszatartási kezdeményezéssel. Eszter Pose, a Dobronaki Községi Hivatal igazgatója szerint a községi közlönyben júniusban közzétett statutum mindaddig érvényben van, amíg az Alkotmánybíróság nem dönt másképp.
3: Torej, če se potem statuta tud zadrži, pa če se razveljavi, potem glede na to, da so bile...
4: Amennyiben ezt a statutumot visszatartják és érvénytelenítik, arra való tekintettel, hogy az előző szabályrendelet ez irányú rendelkezései hatálytalanítva voltak, amolyan jogi hézakba kerülünk. A Szlovén Köztársaságban még nem volt ilyen eset. A minisztériumban érdeklődésemre, hogy mit lehet ez esetben tenni, nem tudtak egyértelmű választ adni. Az volt a válasz, hogy először meg kell várni az Alkotmánybíróság döntését. Mivel az alapszabály visszatartását javasolták, a község 8 napot kapott a válaszadásra, amit meg is tettünk. Nem tudom, milyen az eljárás, mert a statutum visszatartása nem kizárólag a nemzetiségi jogokat tartalmazó részre vonatkozik, hanem befolyásolja a választási eljárást. Jelenleg az a helyzet, hogy szeptember 7-én, hétfőn elkezdődtek a választási teendők. Ezek folyamatban vannak. Amíg az Alkotmánybíróság nem tartja vissza a statutumot, illetve nem állapítja meg a törvényellenességét, addig a statutum érvényes.
1: A másik témánk pedig így hangzik. Meszelics László tervező, grafikus, grafikai formatervező, több évtizedes tervező, grafikusi munkásságában nyújt betekintést az a jubilómi kiállítás, amely 60. születésnapi alkalmából nyílt meg szerdán este a Lendvai Bánfi Központban. A tárlatot lánya, Meszelics Lúja, dizájnteoretikus és kurátor méltatta. A jubilómi tárlatválogatás Meszelics László plakátjaiból és más grafikai munkáiból. Na, a kiállított művek jól érzékeltetik alkotói világának sokszínűségét, tipográfia, képelemek és az egyéni vizuális megoldások sajátos találkozását. A kiállításról, amely október 7-ig tekinthető meg, Szőke Krisztina készített összefoglalót.
5: Gálics István tanított abban az időben Göntérházán az Elemi Iskolában, és éreztem valamilyen vonzódást a rajz, a művészetek iránt. Gálics István tanítás közben kiszokott küldeni az osztályból külön rajzolni házakat, bármit, és valamilyen ilyen elhivatottságot éreztem már akkor, hogy vonz ez a pálya. Utána megtudtam egy újságból, hogy Ljubljanában létezik a Szrényes Olazabliko Anyin Fotografia tervező, grafikus és fényképész középiskola, ahol fölvételiztem, sikerült a fölvételi. Utána akkor a Képzőművészeti Akadémián a tervező grafikusi szakra próbáltam ugyancsak fölvételezni, az is sikerült, úgyhogy így állt össze akkor ez a pálya.
6: Mesélte a tervező grafikus, akinek életében áttörést az 1992-es év jelentette, amikor sikerrel járt egy rangos pályázaton. Ugyanabban az esztendőben vált a Népújság munkatársává, és azóta is ő határozza meg a heti lap grafikai arculatát. Meszelics László munkássága szorosan összefonódik Lendva és a Muravidék kulturális életével, továbbá a Muravidéki Magyar Könyvkiadás vizuális arculatának kialakításával. A kiállítást Meszelics Júlia dizájnteoretikus és kurátor, Meszelics László lánya nyitotta meg, aki ezúttal kettős szerepben szólt édesapja munkásságáról.
7: A muravidéki magyarság vizuális nyelvének valójában most egy kicsit talán túlzottan is hangzik, de ő írta meg az ABC-t. Tehát tudom, hogy rengeteg időt, energiát fektetett abba, hogy a kultúránk, amelyet valaki úgy értelmez, hogy ez csak beszélni kell, hogy ezt valójában vizuális elemekbe is le kell fordítani, és hogy ezt hogy lehet úgy tenni, hogy ne legyen felszínes, elhamarkodott és hazug, hanem egy nagyon szívből fakadó, átgondolt, fontos és pontos hierarchikus rendszerbe foglalta a kultúránkat.
1: Házoltát akkor a reggeli terápiára, és ahogy említettük a honlapunkon, mmr.si, még több témát találnak, és ugye teljes terjedelemben. Ajánljuk a figyelmükbe. Meg jó reggelt kívánunk, 6 óra 36 perc, pontos idő, jön egy kis zene, itt a Republik, meg Nagy Sándor is itt lesz.
8: MMR.

Krasznahorkai László Nobel-díjas magyar író kedden Berlinben átvette a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal, tehát Große Verdienstkreuz mit Stern kitüntetést. A legnagyobb állami kitüntetésnek egyikét Frank-Walter Steinmeier német államfő adta át Krasznahorkai Lászlónak. Steinmeier beszélében azt mondta, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. Ezek a könyvek védelmet nyújtanak egy meglepetések nélküli, titoktól mentes, élettelen világ ellen, tette hozzá. Az író szinte végtelen, akár egész fejezeteket kitöltő mondataiban szerinte a végtől való félelem érződik. Amíg a szerző beszél, az élet megy tovább, míg a pont egy végleges vég, hasonló a halálhoz. Steinmeier elmondta, hogy Krasznahorkai Kertész Imre után a második Nobel-díjas magyar író. Megint az osztrák, magyar vonal irodalmi örököse, amelynek egykori területéről származnak. Olyan nemrég Nobel-díjat kapott német anyanyelvű írók is, mint Hertha Müller, Elfriede Jelinek és Peter Handke. Krasznahorkai László, hogy a 2025-ben kapott irodalmi Nobel-díjat meggyőző és látnak jelő életművért, ami az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét, ahogy írják. No, egy újabb elismerés, nem is akármilyen, az egyik legmagasabb német elismerést vehette át, ehhez pedig természetesen csak gratulálni tudunk. Meg jó reggelt kívánni, 6:45 pontos idő.

Na ez volt akkor a random trip, és hát ugye nem is olyan rég Trumpnak volt egy beszédje, Texasban járt, de ennyire most ugye nem politikáról fogunk szólni, mert azért Trump jó, persze, mindig beszél mindenről, politikáról is, de Texasban például nem másról beszélt, mint Luka Doncicról. Igen, ezzel is foglalkozik Donald Trump, vagyis az amerikai elnök, aki pedig kimondta, hogy szerinte az a csere, ami tavaly volt, vagy nem, mint ami történt, ugye, amikor Luka Doncic elment a Lakershez, vagyis a csapat ugye úgymond elcserélte, az egy nagyon rossz döntés volt, és hogy egyáltalán nem érti. Persze utána kicsit fényezte magát, és elmondta, hogy ő azért ért az üzlethez, meg egyfolytában üzletel, de hogy ezt az üzletet nem egészen értette, és talán valahogy vissza kéne fordítani, és az egyik legrosszabb sport döntésnek nevezte, amit annak idején, vagyis ugye tavaly a Dallas tett Luka Doncic. Na ezek szerint akkor Donald Trumpnak tetszik Luka Doncic játéka. De mondjuk ezzel azért annyira nincs egyedül. 6:50 perc a pontos idő. Jó reggelt, jön Mika és a Grace Kelly.

Na, az hatát Pinka és ugye Grace Kelly című dalát hallhattuk, hamarosan pedig majd akkor híreket is hallhatunk, pontban 7 órakor érkezik majd Oleti Zsuzsanna, addig meg akkor jó reggelt és jó rádiózást mindenkinek!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Tone Kaiser külügy és európai ügyekért felelős miniszter pénteken a Vatikánba látogat. A tárcavezető találkozik Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Elmondta, hogy azért utazik a pápai államba, mert Szlovénia meg akarja erősíteni az együttműködést a Vatikánnal. Pozsonyban találkozott a négy visegrádi ország miniszterelnöke, Robert Fico szlovák, Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel és Magyar Péter magyar kormányfő. A megbeszéléshez csatlakozott Michael Martin ír miniszterelnök is, mivel Írország tölti be az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. A tárgyalások egyik fontos témája a következő 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklus. Hasonlóan fontos terület az energia és az üzemanyagok ára. A legnagyobb különbségek továbbra is Ukrajna ügyében vannak. A V4 működőképessége ezért valószínűleg nem azon múlik majd, hogy sikerül-e minden külpolitikai kérdésben közös álláspontra jutni. Sokkal inkább azon, hogy a négy ország képes-e külön választani azokat a kérdéseket, amelyekben alapvetően eltérnek egymástól, azoktól, amelyekben valóban közös érdekeik vannak. Az Európai Központi Bank 0,5 százalékponttal 2,5 százalékra emelte betéti kamatát, mivel az Iránban zajló háború okozta energiapiaci sok tovább hajtja felfelé az euróvezeti inflációt, 3 hónapon belül második kamatemelést kikényszerítve. Az Európai Központi Bank szakértői továbbra is arra számítanak, hogy a teljes infláció idén átlagosan 3% lesz. A 2027-re és 2028-ra vonatkozó várakozásokat ugyanakkor 2,5, illetve 2,1%-ra emelték a júniusi előrejelzéshez képest. Közel 3000 drón világította be New York látképét a Tributed Light fényinstalláció próbája során a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójára készülve. A drónok folyamatosan változó formációkkal töltötték meg az éjszakai égboltot a város felett. Összesen 2977 fényforrást használnak majd, ami megegyezik a 2001. szeptember 11-i támadásokban elhunytak számával. A drónok New York fölött rajzolnak ki alakzatokat az éves megemlékezés részeként. A próba ízelítőt ad abból, milyen lesz a 25. évfordulóra tervezett tisztelgés. Az évfordulót 2026. szeptember 11-én tartják meg. Az installáció az áldozatok előtt tiszteleg, és New York látképén teszi láthatóvá emléküket. Sport. Stefan Küng nyerte a spanyol körverseny 18. szakaszát, a 32 kilométeres egyéni időfutamot, amelyen Enric Mas megőrizte az első helyet összetettben. Előzetesen azzal lehetett kalkulálni, hogy a számban olimpiai bajnok VB ezüstérmes Roglic jelentősen fog faragni hátrányából Mashoz képest. A négyszeres Vuelta győztes szlovén végül 33 másodperccel tekert jobb időt, mint a várakozáson felül teljesítő spanyol riválisa. Utóbbi így több mint másfél percet megőrzött előnyéből a két hegyi etap előtt. Walter Attila, aki segítőként szerepel az idei spanyol körversenyen, a 63. időt tekerte, összetettben pedig maradt az 55. pozícióban. Pénteken egy újabb, az összetett szempontjából lényeges szakasz, a Velez Malaga és Estepona közötti 210 km megtétele és hegyi befutóvár a mezőnyre. A Vuelta vasárnap Granadában zárul.
2: Időjárás.
1: Eleinte a borongós, esős időben lesz részünk, majd délután nyugat felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam, és megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A csúcs hőmérséklet 15 és 19 fok között alakul, az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 24 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak ma gyakrabban az autósok.

0: Hidak, ma 15 óra 10 perckor, a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Fenntartható méhészet a Muravidéken és a Mura közben. Bronzöntés az 54. lendvai nemzetközi művésztelepen. Az erdőfürdő természetjárási módszer. A szétszórt malommúzeum szlovén és magyar malmokat foglal egységes hálózatba. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Szeptember 11-e van, belelapozunk az évforduló naptárban. Ez ugye az év 254. napja, úgyhogy még 111 nap maradt ebből az évből. És akkor néhány eseményt azért említsünk meg. Méghozzá, ugye, egyiket már hajnalban is említettük, támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New York-i World Trade Center. Ez 25 éve történt, vagyis 2001-ben. 1945-ben pedig megszületett Franz Beckenbauer, világbajnok német labdarúgó edző,

csapatvezető, akinek beceneve de Kaiser, tehát ugye a császár volt. Játékosként 74-ben, a szövetségi kapitányként pedig 1990-ben volt világbajnok. Franz Beckenbauer ma lenne 81 éves. Csatába menet beleadt sérülésébe Első Béla, magyar király, az 1063-ban történt. Na, az írországi Drogheda városában az angolok tömeges kivégzéseket rendeztek 377 évvel ezelőtt. Oliver Cromwell, a köztársasági államtanács vezető alakja, a drogedai vérfürdővel leverte az írek 1641 óta tartó királypárti felkelését egyébként. No, 1697-ben a Zentei csatában a szövetséges sereg Szaúl Jenő herceg vezetésével győzelmet aratott a török hadakon. 329 éve történt. 210 éve pedig megszületett Carl Zeiss, német mechanikus. Ma is világhírűek a gyárában készült órák, finom mechanikai cikkek. Aztán őszen dán színésznő, anima filmkorszak sztárja, filmtörténet első szexbálványa, 1881-ben született, tehát 145 évvel ezelőtt. És szintén ezen a dátumon, vagyis szeptember 11-én történt, amikor is megszületett German Stjepanovics Titov szovjet űrhajós, légierő vezérezredes, aki Gagarin után másodikként járt az űrben. 91 éve született ő. Na és Kolozsvárot ünneplő tömeg fogadta Horthy Miklós vezetésével bevonul a magyar királyi honvédséget. 86 évvel ezelőtt történt ez az eset. 1971-ben pedig megszületett Richard Ashcroft. Richard Ashcroft pedig énekes. Méghozzá The Verve együttesből ismerhetjük, illetve onnan hallhatjuk a hangját. Mint ahogy ezt most meg is tesszük. Jön a The Verve, itt van tőlük a Bitter Sweet Symphony.

0: Van egy-két eseményt azért még megemlítünk, ez pedig ugye a The Werefault, hiszen Richard Ashcroft az énekesük ezen a napon ünnepli születésnapját. No, ezen a napon megkezdték a Pentagon építését, amit egyébként eredetileg könyvtárnak szántak. 85 évvel ezelőtt kezdték el építeni. És mai dátumhoz fűzhető, vagyis szeptember 11-i ez, hogy Moszkvában áll, hogy Nikita Szergejevics Hruscsov, szovjet-orosz politikus, párt és állami vezető. Hruscsov 55 évvel ezelőtt hunyt el, tehát 1971-ben. Chilében puccsal hatalomra jutott az Augusto Pinochet Ugarte tábornok által vezetett katonai junta, 53 évvel ezelőtt, 1973-ban tehát. És ezen a napon történt, amikor megszületett Varró Dániel József Attila díjas költő, műfordító. Henry Hudson pedig felfedezte Manhattant. Varró Dániel 1977-ben született, Henry Hudson pedig 1609-ben fedezte fel Manhattant. Na és a mai dátum kapcsán akkor említsük még meg azt, hogy ezen a napon megszületett Albert János, erdélyi unitárius lelkész tanár 205 évvel ezelőtt, valamint szintén szeptember 11-i esemény, hogy elhunyt Konstantin Korovin orosz impresszionista festő 87 évvel ezelőtt. És akkor nagyjából ennyi fért a mai évforduló naptárba, mi pedig mindjárt várjuk Önöket majd információkkal, de előtte még megemlítjük azt, hogy 1965-ben megszületett Richard Hall, ő pedig Mobi néven ismert, úgyhogy az információk után érkezik is majd a szülinapos Mobi, de viszont most mindjárt jönnek az információk.
1: Időjárás.
0: 7 óra 30 perc a pontos idő, és hát akkor jöjjenek is az információk itt a Muravidéki Magyar Rádióban, nézzük, hogy mit mondanak a meteorológusok. Hát Szlovéniában ma kezdetben felhős és esős időjárásunk lesz. Hát kérdezünk az ablakon, vagy kimegyünk ugye a ház elé, akkor ez tényleg így is van, mert van eső is, meg vannak felhők is. Egyébként pedig a tenger melléken zivatarok is kialakulhatnak. Délután viszont a csapadékok nyugat irányából majd gyengülni fognak, és lassan akkor meg is szűnnek. Helyenként majd el is kezdődik a felhőzet felszakadozása. A hőmérséklet 15 és 19 fok közt alakul országszerte, tenger melléken pedig 24 fokra lehet számítani. Muravidékre 18 fokot jósolnak, felhős, borult lesz az idő délután. Na, az éjszaka folyamán pedig akkor mindenütt elkezdődik majd a felhőzet felszakadozása is. Ebből pedig az következik, hogy holnap többnyire derült napos időjárásunk lesz. Viszont reggel, hajnalban, a síkságokon, elsősorban az ország középső részén, de másutt is, ugye, köd képződhet. A reggeli hőmérséklet amúgy ország szerte 7 és 12 fok közt alakul. A nap folyamán kicsit melegebb lesz, mint ma, 18 és 23 fok közt lesz a csúcsérték. Tenger melléken pedig 25 fokra lehet számítani. Vasárnap és hétfőn is többnyire derült napos időjárásra kell készülni. A reggelek azok frissek lesznek, és helyenként ködösek is. Viszont a nap folyamán azért majd így szépen lassan, ismételten majd emelkednek a hőmérsékletek. Egyébként Muravidéken holnap hajnalban 9 fok lesz, tehát még egy kicsit frissebb lesz, mint ma reggel volt, és úgy tűnik, hogy ködös is lesz a holnapi reggel. No, délután pedig kisebb felhőségbolt mellett 22 fokra lehet majd számítani. Na, de nézzük meg akkor a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Egyébként szinte mindenütt esik az eső az országban. Krány 12 fokos, Triglav-Kedericán 5 fokot mutatnak a hőmérők, Ljubljanában 12 fokot mérnek, Maribor úgy szintén 12 fokos, de 12 fok van Muraszombatban is, Ptújból is annyit jelentenek, és Celjében is annyit mérnek. Koper 18 fokos, Goricskon 11 fok van, Lendván 13 fokot mérünk, Portorosban pedig 19 fokot mutatnak a hőmérők. Az előrejelzés Magyarországra pedig a következőképp hangzik. Felhős időre van kilátás, általában időszakos szakadozásokkal, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is, napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Az északnyugati ország részben több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Többfelé élénk, helyenként erős lehet az északi-északnyugati szél. Zivatar környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 15-22 fok között várható, de a délkeleti-keleti megyékben jóval magasabb, határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is lehet mérni. Késő este 13-20 fok valószínű. Egyébként pedig Zala és Vas megyére délutánra közepesen felhőségbolt várható. Vas megyére 15, Zala megyére 16 fokot jósolnak. Szombaton, azaz holnap. Nyugatról tovább szakadozik a felhőzet Magyarország felett, egyre több felé kisüt a nap, de a Dunától keletre még nagyobb területen felhős maradhat az ég. Csapadékhajlam is csökken, napközben inkább csak kevés helyen lehet kisebb eső, zápor. Az északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Délután 18-25 fok közt alakul a hőmérséklet. Holnap hajnalban Vas megye, közepesen felhős, 11 fok. Zala megye, közepesen felhős, 12 fok várható. Délután pedig Zala megye kissé felhős lesz, 21 fokra kell készülni. Vas megyével is 21 fokot jósolnak, viszont közepesen felhős lesz az égbolt. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős, a napos idő valószínű, de főként keleten tartósan felhős körzetek is maradhatnak, kicsi lesz a csapadék esélyének valószínűsége. Hétfőn pedig észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Mi pedig nézzük akkor a hőmérsékleteket országszerte. Békés Csabán 17 fok van, Budapest 15 fokos, Debrecen 17, Győr 13, Pécs 15, Sármellék 14, Siófok 15, Szeged 17, Szolnok 18, Szombathely 12, Keszthely, Nagykanizsa 14, Lenti pedig jelenleg 12 fokos. Na és akkor nézzük meg még azt is, hogy mi történik az utakon.
2: Közlekedési hírek.
0: Muravidéken szerencsére nincs fennakadás a forgalomban, a rendőrség pedig Muravidéken, ugye a Muraszombat körzetében méri majd gyakrabban az autók sebességét. Távolabbra tartóknak elmondhatjuk, hogy reggeli munkakezdés van, ezért ugye a szokásos menetrend állt be, vagyis Ljubljana irányába minden úton torlódás van, tehát ott Ljubljana körzetében, de hát ugye ezt így reggel meg lehetett már szokni, mert mindig így van. Egyébként pedig országszerte, hogy esik az eső, úgyhogy nedvesek, csúszósak lehetnek az utak, nem árt az óvatosság. Ezek voltak az információk, mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk, és akkor jöjjön is mindjárt majd Móbi, aki pedig ugye ma születésnapot ünnepel.
3: A Muravidéki Magyar Rádió már DAB-on is elérhető. Hallgasson minket digitálisan. MRR.

Na ez volt tehát akkor Moby, aki ugye említettük ezen a napon, született 1965-ben, Richard Hall egyébként a becsületes neve. Amúgy pedig van még egy születésnaposunk, 1977-ben született Johnny Buckland. Johnny Buckland pedig ugye gitárjátékos és a Coldplay együttesnek a tagja. Hát ugye a Coldplay-jel azért számos elismerést begyűjtöttek már, például 8 Brit Awardot, vagy legjobb brit együttes díját is megkapták, nem is egyszer, 3-szor, vagy MTV Video Music Awardot, vagy 7 Grammy díjat is, és még ugye sorolhatnánk. Minden esetre 1977. szeptember 11-én született Johnny Buckland, a Coldplay gitárosa, úgyhogy ön is a Coldplay, itt van tőlük a Yellow.

Na ezt mondtad, akkor a Coldplay és ugye a Yellow című dalokat hallhattuk itt a Moravidéki Magyar Rádióban, hiszen Johnny Buckland a gitárosok ezen a napon született. Egyébként pedig 2000-ben jelent meg ez a dal, amit hallhattunk, tehát ugye a Yellow, és Angliában a negyedik helyig jutott egyébként, de ezzel akkor sikerült berobbanniuk. Nálunk viszont most jön az Eltévedtél című dal, itt a Zanzibár.

George Clooney megtisztelő elismerésben részesült ugye 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. 65 éves világsztár a fesztivál első estén megkapta rangos Arany Oroszlán életműdíjat. Ezt azokat a kiemelkedő filmes alkotókat vagy színészeket illeti meg, akiknek a teljes pályafutása jelentős hatással volt a film művészetre. Karrierje legújabb fontos mérföldköve alkalmával pedig jó barátja, Brad Pitt is üzent neki, akivel egyébként gyakran is ugratják egymást a nyilvánosság előtt. Na, egyébként ezt az üzenetet Laura Dern olvasta fel a ceremónián. A színész mindenben dicsérte kollégát, azonban elárult egy dolgot, amivel annyira nem jó George Clooney. Mit is? Szinte bármire képes, szinte bármit meg tud csinálni, el tud érni vagy teljesíteni, és mindezt jobban csinálja, mint bármelyikünk. De kérlek, a táncparkettől tartsátok távol, olvasta fel Dern Pitt nevében. Ezek szerint George Clooney nem éppen egy filigrán táncos lehet. Az viszont biztos, hogy jön a halott pénz Jude Law-val, és a mielőtt megismertelek.

Halott pénz és Jude Law, valamint a Mielőtt megismertelek című dalukat hallhattuk. 7:52 perc, pontos idő, 8 perc múlva, tehát már 8 óra lesz, és akkor ismételten jönnek ugye a friss hírek, méghozzá Oleti Zsuzsannától. Na aztán következő órában érdekesek meg persze jön majd, és meghallgathatjuk a 7 zeneszámát is.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Donna Kaiser, szlovén külügy és európai ügyekért felelős miniszter pénteken látogatást tesz a Vatikánban, hogy erősítse a kétoldalú kapcsolatokat és tárgyaljon a nemzetközi biztonságról. A tervek szerint találkozik a Vatikán államtitkárával, Pietro Parolin bíborossal, valamint a szentszéki kapcsolatokért felelős illetékesekkel. A megbeszélések során szó eshet a kétoldalú megállapodások továbbfejlesztéséről és időszerű globális kihívásokról is. Az izraeli Haaretz oknyomozó riportja alapján a Daily napilap és más helyi médiumik is részletesen beszámoltak arról, hogy a Cyber Globes nevű magánhírszerző cég adatokat gyűjtött a Krškóba tervezett új atomerőmű, a JEK2 ellen tiltakozó szlovén környezetvédőkről. A Cyber Globes nem csak a nyilvános nyilatkozatokat követte figyelemmel, hanem profilozta a szlovén környezetvédelmi szervezetek tagjait, vizsgálta a köztük lévő kapcsolatokat, sőt, egyes esetekben a kapcsolati listáikhoz is hozzáférhetett. A megfigyeltek között volt többek között Jonas Sonnenschein, közgazdász és környezetvédelmi kutató is, aki a JEK2 projekt egyik legmeghatározóbb szakmai kritikusa Szlovéniában. Azt egyelőre nem sikerült tisztázni, hogy a magánhírszerző céget pontosan ki, egy állami szereplő, egy külföldi lobbycsoport vagy egy energetikai vállalat bízta meg a szlovén aktivisták profilozásával. A projekt körül, amennek költségeit 9-től 15 milliárd euróra becsülik, egyébként is rendkívül élesek a politikai és társadalmi viták Szlovéniában. A most nyilvánosságra került megfigyelési botrány pedig tovább fokozza a feszültséget a tervezett népszavazás előtt. Péntekre összesen 15 vármegyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést Magyarországon. Baranya, Bács, Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdubihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár, Berek, Tolna, Veszprém, Zala vármegyére a zivatarok miatt, még Komárom, Esztergom, Nógrád, Vas, Veszprém és Zala vármegyékre az eső miatt. Előbbi esetben a villámlás jelenti az elsődleges veszélyforrást, amelyhez szélerősödés és jégeső is párosulhat. Utóbbi esetben pedig több mint 20 mm-nyi csapadék hullhat egy nap alatt. A háború már nem csak a Közel-Keleten zajlik, hanem egyre közvetlenebbül jelenik meg a hétköznapokban is Amerikában. Az olajár elérte a 108 dollárt hordonként, az Egyesült Államokon pedig a dízelár a történelmi csúcsra gallononként 6 dollár fölé került. Az üzemanyag drágulása, az infláció és a megélhetési költségek emelkedése éppen azt a gazdasági üzenetet kezdi ki, amellyel Trump visszatért a Fehérházba, hogy egyedül ő képes rendet tenni és olcsóbbá tenni az amerikaiak életét. Sport. A magyar női kosárlabda válogatott 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól a berlini világbajnokság negyed döntőjében, ezzel befejezte szereplését a tornán. Az elődöntőben majd az ausztrál-spanyol találkozó győztesével mérkőzik meg a sportág nagyhatalma.
1: Időjárás.
2: Eleinte borongós, esős időben lesz részünk, majd délután nyugat felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam, és megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A csúcshőmérséklet 15 és 19 fok között alakul, az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 24 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: MMR.

Semmi sem tökéletes. Bródi János és a 7-zene száma a Muravidéki Magyar Rádióban. 8:22 perc, sőt, mindjárt 8:23 perc a pontos idő. Péntek van, szeptember 11-e, és érkezik mindjárt az Enkrát Bent és a Tich de Zsevendán, egy régi

Én klasszikus, ami ugye esőben mindig felcsendül, csendül jön fel majd most is, utána pedig jön kelemen kabátban is az úton. No, akik pedig úton vannak, azoknak akkor mondjuk, hogy Muravidéken ma, Muraszombat környékén mérik gyakrabban az autók sebességét a rendőrök. Na, kelemen kabátban miután majd felcsendül, utána mi is jövünk vissza.

Na, a tegnap és a mai csapadék mennyiségről egy kicsit. Tegnap Szlovénia nyugati részén, valamint helyenként az ország középső területein is 80-tól 120 mm eső hullott. Egyes mérőállomásokon pedig 130-140 mm körüli csapadékot mértek. Ma helyenként további 20-30 mm eső esett. A nyugat-szlovéniai folyók, valamint a Vipava vízgyűjtő területének folyói magas vízállást értek el, míg észak és közép-Szlovéniában többnyire közepes a folyók vízhozama. Legfrissebb mérések szerint továbbra is elsősorban a Vipava, a Ljubljanica, a Száva és a Szavinja, valamint néhány mellékfolyók vízszintje emelkedik. Eközben egyes egyvidéki gyors vízjárású patakok vízszintje Gorenszka térségében és az ország nyugati részén már csökkenni kezdett. Tehát szerencsére nem lett akkora gond, mint amekkora lehetett volna, illetve amelyek egyes modellek előre mutattak. Viszont azért a tenger melléken, ugye Pirán, Izola, Portoros környékén azért kiöntött a tenger, és ugye ott egy-két utat elöntött a víz, úgyhogy nehezítve volt a közlekedés. Na, minden esetre reméljük, hogy most már azért nagyobb gondok nem lesznek, egyes folyók már elkezdtek apadni, és ugye délután úgy tűnik akkor, hogy fel is szakarozik majd a felhőzetés, lesz részünk némi napsütésben is. 8:31 perc, pontosan ők Kovaszki meg a Vega érkezik, meg itt lesz a tankcsapda is, aztán jövünk is vissza.

25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én olyan terrortámadás érte az Egyesült Államokat, mely nem csak Amerika, hanem ugye az egész világ történelmét megváltoztatta. Az Al-Qaida terrorszervezet 19 tagja 4 utasszállító repülőgépet térített el. 2 gépet a New York-i World Trade Center ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik a Washington közelében található Pentagon épületébe csapódott. És ugye elvetettük, hogy például ma van az évforduló annak is, hogy elkezdték építeni a Pentagont. A negyedik eltérített gép a United Airlines 93-as járata Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok és a személyzet tagjai megpróbálták visszaszerezni az irányítást a terroristáktól. A támadásokban 2977 ember vesztette életét több mint 90 országból. New Yorkban 2753-an, a Pentagonnál 184-en, a 93-as járaton pedig 40-en haltak meg. Az áldozatok között több száz tűzoltó, rendőr és más mentésben résztvevő szakember is volt. Szeptember 11-i támadások képe az égő ikertornyok, majd azok összeomlása örökre beleégtek egy egész generáció emlékezetében. Az események alapjában változtatták meg a nemzetközi biztonságpolitikát, a légi közlekedést és az Egyesült Államok külpolitikáját. New Yorkban minden év szeptember 11-én felolvassák az áldozatok neveit, és néma csenddel emlékeznek a támadások legfontosabb pillanataira. Ma, 25 évvel később az áldozatokra, családjaikra és mindazokra emlékezünk, akik azon a napon mások megmentéséért az életüket kockáztatták. Tehát szeptember 11-e egy nap, ugye, amely megváltoztatta a világot 25 évvel ezelőtt. Annyi minden történt. Ez a dal érkezik Charlie-tól és a Name Project-től.

Na egyébként szeptember 11-e az a Make Your Bed Day is. Méghozzá, ha valaki mondjuk ma reggel beágyazott, akkor már is kipipálhat a nap egyik feladatát, ugyanis szeptember 11-e a Make Your Bed Day, vagyis az ágyaz be napja. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy egy egészen apró reggeli szokással is jól indulhat a nap. Az ágyazás alig néhány percet vesz igénybe, mégis rögtön egy kis rendet teremt körülöttünk, és egyben ez lehet a nap első elvégzett feladata is. Az ötlet egyszerű, ha már reggel teljesítünk valami apróságot, az adhat egy kis lendületet a folytatáshoz. Ráadásul este nem rossz érzés egy rendezett ágyhoz visszatérni. Úgyhogy aki ma reggel esetleg kihagyta, annak még nincs később. Szeptember 11-én legalább hivatalos kifogásunk van arra, hogy rendben tegyük az ágyat, ugyanis az ágyaz be nap van ma. 100 út pedig jön, itt vannak az emberek.

A szeptember 11-e kapcsán azért annyit még akkor hozzá kell tenni, hogy az Egyesült Államokban szeptember 11-e ugye a Patriot Day, vagyis a hazafiak napja. Ezen a napon 2001. szeptember 11-én a terrortámadások áldozataira emlékeznek, az amerikai zászlókat pedig fél árbocra ereszték. Helyidő szerint 8 óra 46 perckor, amikor az első eltérített repülőgép a World Trade Center északi tornyába csapódott, országszerte egy perces néma csenddel tisztelegnek az áldozatok emléke előtt. Tehát ma ugye az Egyesült Államokban a hazafiak napjára is emlékeznek. Mi pedig most Dash-re, mert érkezik Young Flyer és Azariával. Jön tőlük a Pannonia.

Nász volt át akkor Dash, meg ugye Young Fly és Hazaria, valamint a Pannonia című dalat hallhattuk itt a Moravidéki Magyar Rádióban. És egy kis zenét még hallhatunk, majd hamarosan híreket. Pontban 9 órakor, ugye következő órában pedig programokat ajánlunk a figyelmükbe. És persze lesz majd friss is.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: MMR. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Janez Jánosa miniszterelnök hétfőn a NATO brüsszeli központjába látogat, ahol találkozik Mark Rutte főtitkárral, jelentette be a Katonai Szövetség. A megbeszélések fő témái várhatóan a védelmi kiadások és Ukrajna folyamatos támogatása lesznek. A Védelmi Minisztériumot hivatalosan nem tájékoztatták arról, hogy az izraeli nagykövetség a ljubljanai Dimicseva utcai épületben kapna helyet, ahol a Morsz is bérel irodákat, szögezte le Valentin Hajdinyák védelmi miniszter. Amikor Andrej Rajbensu, az ellenzéki Gibanya Svoboda párt képviselője megkérdezte, hogy a minisztérium végzette vagy kapott-e bármilyen biztonsági értékelést a helyszín következményeiről, a minisztérium és alkalmazottai biztonságára nézve mielőtt döntött az izraeli nagykövetség helyszínéről, Hajdinyák azt válaszolta, hogy a Védelmi Minisztériumot hivatalosan nem tájékoztatták erről. Kijelentette, hogy minden olyan szolgálat, amely elengedhetetlen a védelmi rendszer működéséhez, vagy kritikus fontosságú a védelmi rendszer működése szempontjából, a minisztérium kerítésén belül állomásozik, így jelenleg a hírszerző és biztonsági szolgálattal, valamint a védelmi rendszeren belüli más szolgálatokkal folytatott megbeszélések alapján nem számítanak semmilyen problémára. Ha azonban felmerül a biztonsági értékelés megváltoztatásának szükségessége, akkor a szolgálatok azonnal hozzálátnak ehhez, és megváltoztatják azt, hogy megfelelően tudjanak reagálni, tette hozzá. Mint beszámoltunk róla, tüntetők tömege gyűlt össze szerdán a Dimicseva utcában az izraeli nagykövetség megnyitója alkalmából. A demonstrálók keményen bírálták a lépést, és többek között követelték az Izraellel való diplomáciai és gazdasági együttműködés megszüntetését. A nyári ellenőrzések 16%-ában talált kifogásolni valót a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatósága a magyarországi fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon. Az akcióban 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság csütörtökön. A nyári akcióban a szakemberek 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, 400 turisztikailag frekventált helyen működő vendéglátó helyett, valamint több mint 300 fesztiválon üzemelő vendéglátó egységet ellenőriztek. Továbbra is a nem megfelelő higiéniai állapot bizonyult a leggyakoribbnak. A szakemberek többek között szennyezett munkafelületeket és hűtőberendezéseket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelően kialakított vagy felszerelt kézmosó helyeket találtak. Az Európai Unió menekültügyi ügynökségének friss adatai szerint az év első felében 5 éves mélypontra süllyedt az Európában benyújtott menedékkérelmek száma. Az uniós tagállamok, valamint Svájc és Norvégia 2026 első 6 hónapjában mintegy 332 000 nemzetközi védelmet kérelmező beadványt regisztráltak. Ez 17%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest, és illeszkedik a 2024 óta tartó, lefelé tartó rendbe. A visszaesés egyrészt Szíria folyamatban lévő politikai átmenetével, másrészt az EU származási és tranzitországokkal folytatott együttműködésével magyarázható. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott ma 21 órától kezdi meg szereplését a 2026-os Európa-bajnokságon Szlovákia ellen. A Fabio Soli által irányított együttes az A csoportban küzd a továbbjutásért. A csoport mérkőzéseiket az olaszországi Modénában, a patinás Paola Panini arénában játsszák. A csoportban rajtuk kívül még a társházi gazda Olaszország, valamint Csehország szerepel. Mivel Szlovénia az utóbbi 5 Európa-bajnokságból 4-szer érmet szerzett, 3 ezüstöt és 1 bronzot, idén is komoly esélyesként a végső aranyérmet megcélozva vág neki a tornának.
2: Időjárás.
1: Eleinte borongós, esős időben lesz részünk, majd délután nyugat felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam, és megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A csúcs hőmérséklet 15 és 19 fok között alakul, az Adria-mentén mérsékelt borra mellett 24 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok. Értesítés, baleseti helyszínen és idejére lezárták a tengermelléki autópályát Kozina és Kastelec között. A Koper felé haladó járműforgalmat a párhuzamos regionális útra irányítják át, tájékoztatott az Utinform.
2: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: valósága.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam a Deep Unity Végtelen út című újdonságát, amely egy modern, érzelmes deep house dal, amely a belső erőről, az önmagunkhoz való hűségről és az élet kihívásaival való szembenézésről szól. A felvétel azt az érzést ragadja meg, amikor a világ körülöttünk megváltozik, az élet újra és újra próbára tesz, mégis képesek vagyunk megőrizni önmagunkat és tovább haladni a saját utunkon. A Végtelen út központi üzenete a kitartás és a pozitív gondolkodás. Történjék bármi, maradj önmagad, bízz a benned rejlő erőben, és ne engedd, hogy bárki megtörjön. Zeneileg ez a szerzemény egy modern, elektronikus hangzásvilágot ötvöz, érzelmes, atmoszférikus elemekkel, így tulajdonképpen egy letisztult, hangulatos és könnyen befogadható felvétel született meg. A Végtelen út azokhoz szól, akik már megtapasztalták, hogy az élet nem mindig könnyű, de hisznek abban, hogy a nehézségek ellenére is érdemes tovább menni, megőrizni a saját fényünket és folytatni az utat. Úgyhogy érkezzen most a Végtelen út, az előadó pedig a Deep

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na ez volt tehát akkor a friss, és ugye tudják, mint minden nap, úgy ma is, meg lesz majd ismételve 3-4-2 környékén, tehát 13:45 körül. Most meg egy kicsit zenéljünk azért, 19:20 egyébként a pontos idő. Péntek van, szeptember 11-e, majd avarosan ugye programokat is ajánlunk a figyelmükbe, úgyhogy maradjanak továbbra is velünk, jó rádiózást kívánunk!

Javulnak a daganatos betegek túlélési esélyei Szlovéniában. Szlovéniában egyébként 2023-ban 19.111 embernél diagnosztizáltak daganatos megbetegedést, vagyis naponta átlagosan több mint 50 új esetet regisztráltak. A betegség következtében ugyanebben az évben 6.691-en hunytak el. Az Onkológiai Intézet szerint ugyanakkor biztató, hogy a népesség öregedését figyelembe véve a daganatos betegségek miatti halálozás csökken, a betegek túlélési esélyei pedig javulnak. Szlovéniában jelenleg csaknem 150 ezer olyan ember él, akinek élete során valamikor rákot diagnosztizáltak. Az új esetek száma évente mintegy 2%-kal emelkedik, 2026-ban pedig várhatóan már meghaladja a 20 ezret. Ennek egyik legfontosabb oka a társadalom elöregedése. 2023-ban diagnosztizált betegek csaknem 70%-a 65 évnél idősebb volt. Szakemberek hangsúlyozzák, hogy bár az öregedést nem tudjuk befolyásolni, számos kockázati tényezőt igen. Ilyen a dohányzás, az alkoholfogyasztás, az egészségtelen táplálkozás, túlsúly és a túlzott napozás. Emellett kiemelten fontos a szűrőprogramokon való részvétel és a betegségek korai felismerése. A jó hír, hogy 2019 és 2023 között a diagnosztizált felnőtt betegek 5 éves túlélési aránya már 62% volt, ami az Onkológiai Intézet szerint jelentős javulás és megfelel az európai átlagnak. Szlovéniában a leggyakoribb daganatos betegségek közel a prostata, az emlő, vastag és végbél, valamint a tüdőrák és a melanoma tartozik. Ezek együttesen az összes daganatos megbetegedés több mint felét teszik ki, viszont hogy akkor vannak az szerencsére pozitív hírek is, meg annak zenék is, úgyhogy jön egy kis zene, mi pedig akkor jövünk majd hamarosan vissza programokkal.

Hát akkor nézzünk néhány programot, amit tudunk ajánlani a figyelmükbe, és hát Moraszketó Blitzre is érdemes ellátogatni, ugyanis 13-án, tehát holnap után lesznek rendezvények. Pontosabban sportrendezvény lesz, méghozzá egy ilyen kis olimpiát rendeznek, és hát különböző játékokban lehet majd versenyezni. Tesanovcin szervezik egyébként a sportközpontban, 10 órakor kezdődnek az összecsapások, a versenyek, úgyhogy akkor oda érdemes ellátogatni. Egyébként pedig Moraszka Toplice kapcsán meg lehet azt is említeni, hogy szeptember 23. és szeptember 30. közt, amikor is az európai sporthete lesz majd, akkor is különböző rendezvényekkel várnak mindenkit, és hát különböző sportaktivitás sok is lesznek, ezekről majd akkor ugye részletesebben is szólunk, mikor elérkezik az a hét. Úgyhogy lesz ott ilyen rendezvény, és meg hát ugye elsősorban a sport jegyében. No de beszéljünk egy kicsit zenéről is, meg kultúráról is. A Lindu a kis vokális csoport pedig szeretettel akkor vár mindenkit a kávéházi estre, ez pedig szeptember 16-án lesz, 19 óra 30 perckor kezdődik, Lendvai Kultúrotthon, Lindva kávézó teraszán. És hogy mi is lesz ebben a zenei estben, illetve kik lesznek a fellépők. Fellép tehát Stella és Nikola, valamint Matea Horváth Moira, Mihály Balázsic Magneti, Urch Zver, Distájer és Enfér, valamint József Kerencsér együttese és Nina Svetlin. A belépés amúgy ingyenes, meg hát ugye a kis Linda vokális csoport is ott lesz, úgyhogy ezt ajánljuk mindenképp a figyelmükbe. Szeptember 16-án 19 óra 30 perckor, vagyis fél 8-kor a Lendvai Kultúrotthon kávézójának a terasszá. Érdekes programnak ígérkezik. Mindjárt jövünk vissza még három programba, de egyet akkor még gyorsan zenélünk. Marics Peti és Radics Gigi, Szép mosolyú lány.

0: Na nincs! Mi a hozzád képzel? Még 5 perc hátra van a mézből! Gyerünk már vissza!
1: Na, aki esetleg kulináris élvezeteket keres. Hát itt a lehetőség, hogy szeptember 19-én megszervezik a 8. kisfalusi bográcsfesztet, tehát a kisfalui falu otthon előtt, és hát lehet akkor jelentkezni egyébként akár főzni is, majd pedig elmenni a rendezvényre, és akkor ugye finom bográcsokat kóstolni. Tehát a Művelődési és Turisztikai Illetharang Kisfalu szeretettel vár mindenkit a 8. kisfalusi bográcsfesztre szeptember 19-én a kisfalui falu otthon előtt, tehát ez ugye szombat, vagyis jövő szombat, a kezdés pedig akkor 13 órától lesz. És van egy jó hírünk azoknak is, akik a diót szeretik, ugyanis lesz diófesztivál Dobronakon, a Dobronoki Györgyháznál. Méghozzá szintén szeptember 19-én, tehát szombaton, és 14 órakor kezdődik a rendezvény. A fesztivál keretében diópálinka minősítésre is sor kell, arra is lehet még nevezni. De lesznek akkor programok is. 14 órától gasztroterasz, hagyományos diós bukta és diós darásfészek sütése kevencében. Bemutató, meg aztán kóstoló. Lesz kézműves udvar is, díszek készítése dióból, valamint fakörhinta és népi fajátékok is lesznek. Pajtában is lesz program, 16 órától az új Muravidék citerazene és a Dobronaki Nótázok koncertje lesz látható, hallható. 17 órakor diópálinka minősítés eredményének kihirdetése. 17 óra 15 perccel pedig ismételten ugye gasztroterasz, ott pedig akkor kötetlen társalgás, helyi diós ételek és diópálinka kóstolása mellett. Úgyhogy a dió kedvelőinek mindenképp érdemes ellátogatni Dobronakra. És lesz egy erdő és gomba ünnep, ez pedig Lentiben lesz majd október 1-től 4-ig, vagyis 4 nap természetben egy kosár élménnyel, ahogy írták. Úgyhogy október 1, 2, 3 és 4, tehát csütörtöktől vasárnapig. Egyébként ezek a programok ingyenesek lesznek, és ugye a részletek majd, ahogy közeledik a rendezvény, természetesen azokat is akkor majd közölni fogjuk. Most viszont zenében megyünk tovább, Takács Tamás és a Dirty Blues Band, valamint László Attila is jön.

Ma délután 15 órakor várja majd önöket a terápiáról, ahogy azt ugye megszokhatták itt a Molavidéki Magyar Rádióban. És hát három téma biztos, hogy lesz a terápiáróban, és hogy mik ezek a témák. Pandor medence geotermikus energiában rejlő lehetőségei, fejlesztési lehetőségek és a határokon átnyúló együttműködés által a Molavidéki Helyi Energiaügynökség, vagyis az LEA Pomoria szervezésében zajló konferencia Maraszkadóbicen a középpontban. Livada Hotelben megtartott tanácskozáson több ország szakemberi osztották meg tapasztalataikat, és mutatták be a geotermikus energia hasznosításának lehetőségeit. A helyszínen jelen volt Horváth Dávid is, tőle következnek majd akkor a részletek, ugye délután 15 órakor. Másik téma. Lendva község idén is pénzügyi támogatásban részesíti a község területén állandó lakhelyen rendelkező és kiemelkedő eredményeket elérő középiskolás tanulókat és a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat. A támogatást pályázat benyújtása révén lehet elnyerni. Kérelmeket pedig 2026. október 9-ig kell benyújtani. Legfontosabb információkat ez kapcsán pedig akkor Fehér Ilona gyűjtötte össze, és délután hallhatják is a terápjáróban. Harmadik témaként pedig Karádi és a szerelem a címe a Diréné program előadásnak, amit a közönség a Lendvai Színház és Hangversenyteremben az Európai Zsidó Kulturális Napok záró rendezvényeként láthatott. András Attila, Jászi Mari díjas rendező előadásában a címszerepet Orbán Bori játsza. Az Udvari Kamara Színház a szerelem, a szenvedély, a vívódások történetét hozzá, amelyek a második világháború idejéből, amelyben a kor közismert dallamai a két felvonásos darab szerves részét képezik. A színpadon megjelenik Pál Péter, fiatal lendvai színész is, Lajos Iván szerepében. Az előadásról Botka Ágnes összeállítását hallják majd a terepjáróban, tehát 15 óra után. Ajánljuk mindenképp a figyelmükbe, meg hát persze, addig is az MMR-t, úgyhogy jó rádiózást. 9 óra 49 perc, a pontos idő zenével folytatjuk, 10 órakor pedig jönnek a friss hírek Oleti Zsuzsannától.

Hidak, ma 15 óra 10 perckor, a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Fenntartható méhészet a Muravidéken és a Mura közben. Bronzöntés az 54. lendvai nemzetközi művésztelepen. Az erdőfürdő természetjárási módszer. A Szétszórt Malom Múzeum szlovén és magyar malmokat foglal egységes hálózatba. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szuzanna Lepšimenko, a határon túli és diaszporában élő szlovénekért felelős miniszter, csütörtökön megkezdte látogatását az Egyesült Államokban élő szlovén közösségnél, amely a jövő hét végéig tart. Látogatását az Egyesült Államok nyugati partján, San Franciscóban kezdte Istok Mirosics washingtoni nagykövet és Szuzanna Cseszárek clevelandi főkonzul kíséretében. A magyar parlamenti küldöttséget vezető Forsthoffer Ágnes újabb berlini tárgyalásokról számolt be. A magyar nagykövetségen munkaebéd keretében folyt egyeztetés a Bundestag CDU-CSU frakciója magyar parlamenti baráti kör tagjaival, írta. A magyar házelnök külön tárgyalt Günther Krichblaum, európai ügyi államminiszterrel, Omid Nuripurral, a Bundestag alelnökével, valamint dr. Anya Karliczek korábbi szövetségi miniszterrel, a parlament turisztikai bizottságának elnökével. Délután Annegret Kramp-Karrenbauer elnök már asszonnyal, a Konrad Adenauer Stiftung, vagyis az Európai Integráció egyik alapítójáról, Konrad Adenauer CDU politikusról elnevezett alapítvány vezetőjével folytatott megbeszélést Horsthoffer Ágnes házelnök. Augusztusban 21.788 új személygépkocsit helyeztek forgalomba Ausztriában, ami 1,6%-os növekedés éves összevetésben. A bővülés ugyanakkor elmaradt a korábbi hónapokétól. Júniusban 22,9%-os, júliusban pedig 3,8%-os emelkedést mértek. Az év első 8 hónapjában 212.140 új személygépkocsit helyeztek forgalomba északnyugati szomszédunknál, 12%-kal, 22.770-nel többet, mint egy évvel korábban. Az új autók kétharmada már alternatív hajtású. Kotor újabb elismerést kapott. Egy friss kutatás alapján ugyanis Európa harmadik legboldogabb úti célja lett, közvetlenül Positano és Santorini mögött. A rangsor persze nem azt állítja, hogy a montenegrói kisváros lakói lennének Európa harmadik legboldogabb emberei. A Just Cover több mint 1.155.000 népszerű úti célról írt utazói értékelést elemzett, és azt vizsgálta, milyen gyakran fordult elő bennük a boldogsághoz és örömhöz kapcsolódó kifejezések. Kotor 67,9 pontot kapott a 100-as skálán, ezzel Firenze, London, Funhal, Gdansk, München, Isztambul és Róma elé került. Sport. A Celje Pivovarna Laskó 3 év kihagyás után egy parás hangulatú regionális rangadóval indította a megújult, immár 24 csapatos EHF kézilabda bajnokok ligája 2026-27-es szezonját. A C csoportos szlovén együttes a nyitófordulóban szerdán a horvát HC Zagreb otthonában lépett pályára. A feszült hangulatú összecsapás szoros küzdelmet hozott, de végül a hazaiak örülhettek. Végeredmény HC Zagreb, RK Celje Pivovarna Laskó 31-29. A Celje kapusa Gábersek 11 védéssel próbálta tartani a csapatot. A támadójátékot Milicevic vezette 4 góllal, de a zágrabiak fehér orosz játékosa Bialulivski 9 gólja és Urh Kastelic, a szlovén válogatott kapusának 11 védése végül eldöntötték a 2 pont sorsát. A javítási lehetőség hamarosan elérkezik a dán Alborg ellen hazai pályán az Zlatan Torog Arénában.
1: Időjárás.
0: Eleinte borongós, esős időben lesz részünk, majd délután nyugat felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam és megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A csúcshőmérséklet 15 és 19 fok között alakul. Az Adria mentén mérsékelt borra mellett 24 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás, az utakon radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

0: lettem.
1: Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Szeptember 15-től újra várja a kisgyermekes családokat a Ringató Lendván. A foglalkozásokat minden második kedden délután 5 órakor tartják az MMNK melléképületében. További információ a Ringató a Moravidéken Facebook csoportban.

Na, egy értesítés következik, ugyanis a Lendvai Kétnyelvű Középiskola értesíti a Moravidéki Egynyelvű Középiskolájában tanuló diákokat, hogy 2026-2027-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre pedig szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, tehát még a mai napon. A csoportok kialakulása után majd információt is kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. Tehát aki még esetleg nem tette meg, ma van az utolsó nap, tehát szeptember 11-e, még lehet jelentkezni a középiskolán tanuló diákoknak, ugye egynyelvű középiskolában tanulnak, hogy fakultatív magyar nyelvoktatáson vegyenek részt. Úgyhogy, ha esetleg még valaki nem jelentkezett, ma még ezt megteheti a saját középiskolában. Nem ulasszák el ezt a lehetőséget. Mi pedig menjünk tovább egy kis zenében. Clay Bandit érkezik meg, Birds Rolling itt lesz.

És még egy értesítés. A Morovidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség értesíti mindazokat a magyar nemzetiségű szlovén állampolgárokat, akik még nem rendelkeznek nemzetiségi választójoggal, de szeretnének élni ezzel a jogokkal, hogy a tomi.lebar@morovidek.si e-mail címe, vagy a 031-671-005-ös telefonszámon kérjenek tájékoztatást a nemzetiségi választási névjegyzékbe való felvétel eljárásáról. Amennyiben nemzetiségi választójogokkal már a közelgő helyi választásokon szeretnének élni, javasolják, hogy a névjegyzékbe való felvételt legkésőbb október 23-áig kezdeményezzék. Tehát ezt a lehetőséget sem mulasszák el, és akkor van ugye lehetőség, tehát vagy írjanak a Tobi

www.lebar@muravidék.si e-mail címre, vagy hívják a 031-671-005-ös telefonszámot. Zenéjünk TNT, aztán Rajs Ádám.

Szeptember 11-e van, és szeptember 11-éhez egy meglehetősen érdekes, nem hivatalos világnap is kapcsolódik. Ez a No News is Good News Day, vagyis szabad fordításban, ha nincs hír, az jó hír napja van ma. Az angol mondás persze jóval régebb ennél a jeles napnál. Arra utal, ha egy ideje nem hallottunk valakiről vagy valamiről, és közben rossz hírt sem kaptunk, akkor valószínűleg nincs okunk aggodalomra. A mai elnevezés azonban kapott egy modernebb értelmezést is. Arra biztat, hogy időnként tartsunk egy kis szünetet a folyamatos hírfogyasztásban. Telefon, közösségi média, híroldalak, értesítések. Ma már szinte megállás nélkül érkeznek hozzánk az új információk, amelyek között ráadásul gyakran a rossz hírek kapják ugye a legnagyobb figyelmet. Egy kis hírszünet ezért néha kifejezetten jól jöhet. Tegyük le egy időre a telefont, kapcsoljuk ki az értesítéseket és foglalkozzunk valami mással. Persze, ezt mi egy rádióban csak óvatosan javasoljuk. A híreket azért majd hallgassák meg, kevesebb mint fél óra múlva ismételeten lesznek, de természetesen lesz zene is, ez pedig akkor mindenképp jó hír, és hát ha már így van, ha nincs hír, az jó hír napja van, akkor jöjjön egy kis zene, Fleetwood Mac lesz itt velünk, meg Lofty Begiek is jönnek majd, aztán az Aporozs ez is velünk lesz.

Különleges módon tiszteleg a Brit Posta a Durand-Durán több mint 45 éves pályafutása előtt. Bélyeg sorozatot jelentetnek meg a legendás brit zenekar tiszteletére. A bélyegeken az együttes különböző albumainak borítói, valamint a 80-as évektől napjainkig tartó turnék plakátjai jelennek meg. Számol a Bonnie énekes szerint egészen hihetetlen érzés saját bélyeget viszont látni a zenekar történetét. Mint fogalmazott, a gyűjtemény arra is emlékezteti őket, hogy mennyi mindent értek el együtt, és több mint 4 évtized után is egyben maradtak. Le Bon hozzátette, pályafutások során sokáig küzdöttek azokkal a kritikákkal, amelyek szerint a Durand-Durán csupán rövid életű jelenség lesz. A mostani elismerés azonban alaposan rácáfol erre. A Birminghamben alakult együttes története 1978-ban kezdődött, legismertebb felállása pedig 1980-ra alakult ki. A Durand-Durán olyan világslágereket írta be magát, hogy a popzene történetében, mint a Rio, a Hungry Like the Wolf vagy az Ordinary World, pályafutása során pedig 2 Grammy-díjat is nyert. A Brit Posta a bélyegek mellett további Durand-Durán emléktárgyakat is megjelentett, ezzel ünnepelve az együttes zenei és technológiai újításait, valamint a brit popzenére gyakorolt több évtizedes hatását. Hát akkor jöjjön is most egy Durand-Durán, itt van tőlük a The Reflex.

Ha nincs hír, az jó hír, világnapja van ma, ugye? De sajnos van egy rossz hír méghozzá. Szlovéniában Vodicinél egy lövöldözés történt, és a rendőrség már azt az információt közölte, hogy a tettest már el is fogták, viszont egyes portálok szerint ugye azt az információt osztották meg, hogy a tettes állítólag egy rendőrt lőtt le, további információkra még várni kell, sajnos ilyen is történt. Viszont menjünk tovább, most egy zenével jön a zenével, Cannibals, 10:48 perc, a pontos idő, péntek van, szeptember 11-e.

10:52 perc lesz mindjárt a pontos idő, 8 perc múlva, tehát hírek következnek itt a Muravidéki Magyar Rádióban, addig pedig akkor szól a zene, mi pedig várjuk Önöket vissza a következő órában, úgyhogy számítunk a figyelmükre.

Hidak, ma 15 óra 10 perckor, a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Fenntartható méhészet a Muravidéken és a Mura közben. Bronzöntés az 54. Lendvai Nemzetközi Művésztelepen. Az erdőfürdő természetjárási módszer. A szétszórt malommúzeum szlovén és magyar malmokat foglal egységes hálózatba. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa, hírszerkesztő. Szuzanna Lepsimenko, a határon túli és diaszporában élő szlovénekért felelős miniszter, csütörtökön megkezdte látogatását az Egyesült Államokban élő szlovén közösségnél, amely a jövő hétvégéig tart. Látogatását az Egyesült Államok nyugati partján San Franciscóban kezdte Istok Mirosic washingtoni nagykövet és Szuzanna Cesarek clevelandi főkonzul kíséretében. A szlovén vállalatok exportorientációs mutatója, a külpiaci nettó árbevétel aránya a teljes nettó árbevételéhez képest a második negyedévben 45% volt, ami az elmúlt 5 negyedév legmagasabb értéke. Ez egy fontos mutató, ami jól jelzi a szlovén gazdaság erős függőségét a külső piacoktól, valamint a helyi vállalatok versenyképességét. A 45%-os exportorientációs arány kiemelkedő teljesítményt mutat a vizsgált időszakban. A feldolgozóiparban működő vállalatoknál 76%-kal megegyező szinten állt az előző negyedévivel. A magyar házelnök által vezetett parlamenti delegáció megkezdte programját Berlinben, a német szövetségi parlamentben. A küldöttség tagjai megtekintették a Bundestag ülését, ahol a plenáris ülés karzatán üdvözölték a magyar látogatókat. Ezt követően kétoldalú találkozóra került sor Julia Klöckner asszonnyal, a Bundestag elnökével. A kétoldalú parlamenti együttműködés erősítése kapcsán elhangzott, hogy az új országgyűlésben megalakul a magyar-német baráti csoport, amelynek a házelnök asszony is tagja lesz. A megbeszélés után a két házelnök közösen helyezte el a megemlékezés virágait a Bundestag épületének falán található határnyitás emléktáblánál, fejet hajtva a két nemzet közös történelmi pillanata és a német újraegyesítéshez vezető magyar lépések előtt. 5 meghaltak, 40 pedig megsérültek, amikor egy holland turistákat szállító busz felborult Svájc keleti részén egy alpesi térségben. Abban esetben több súlyos sérült is van. A busz egy holland turista csoportot szállított, a járművön 45 felnőtt volt. A rendőrség tájékoztatása szerint a busz Saks település közelében egy szalagkorlátnak ütközött, letért az útról és felborult. Csoportos csapást mért az orosz hadsereg ukrán hadi üzemekre, dróngyártási logisztikai központokra, valamint kijevi és Kijev, Hmelnicki, valamint Dnipropetrovszk megyei adatközpontokra, továbbá Odessa megyei infrastruktúra létesítményeire és tengeri hajókra, közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium. Sport. A Szeged házigazdaként 42-31-re verte a svéd IFK Kristianstad csapatát a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének első fordulójában csütörtökön. A csongrádiak jövő szerdán a dán GOG otthonában folytatják BL szereplésüket, a Veszprém pedig ugyanazon a napon az előző idényben BL ezüstérmes német Füchse Berlin vendége lesz. A csoportok első két helyezettje a legjobb 12 közé, a második körbe, más néven középdöntőbe jut, a harmadik, negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa Ligába.
2: Időjárás.
1: Eleinte országszerte borongós, esős időben lesz részünk, majd délután nyugat felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam, és megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A csúcshőmérséklet 15 és 19 fok között alakul, az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 24 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

0: elvettem.
1: Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Szeptember 15-től újra várja a kisgyermekes családokat a Ringató Lendván. A foglalkozásokat minden második kedden délután 5 órakor tartják az MMNK melléképületében. További információ a Ringató a Muravidéken Facebook csoportban.

Ma ugye kezdett vesz a 9. forduló a szlovén első labdarúgó ligában, és ma mindjárt lesz egy mérkőzés, ami számunkra érdekes, ugyanis Brinjak Rosszoplje NAFTA 1903 mérkőzés lesz. 20 óra 15 perckor lesz ez a mérkőzés, a Sportklub 1-es csatornán egyébként meg is lehet akkor majd tekinteni a mérkőzést, ha valaki mondjuk nem akar elutazni Rosszopljeba. És hát ugye ez egy összecsapás, amely ugye az elmúlt idényből is ismerős lehet, hiszen a NAFTA és a Brinje fejfej mellett ment egészen a bajnokság végig, aztán a végén egyforma pontszámmal. Viszont a Grosszopje lett ugye a bajnok, de NAFTA akkor a pótselejtezőben szintén feljutott az első ligába, és akkor most újra jöhet az összecsapás. Egyébként pedig az elmúlt idényben ugye Grosszopjében, amikor volt a mérkőzés, Grosszopje győzött 2-1-re, most akkor majd talán jön a visszavágás, ki fog derülni ma este, tehát Grosszopjeban. Aztán holnap akkor majd folytatódnak a párosítások. Koper Olimpia Ljubljana mérkőzés lesz 17 óra 30 perckor. A Bravo Celje összecsapást pedig 20 óra 15 perckor rendezik. Vasárnap két mérkőzés lesz, 15 órakor Mura Alumini összecsapás, valamint 20 óra 15 perckor Kalcerradomje Maribor mérkőzést rendeznek. Ez tehát akkor a bajnoki párosítások erre a hétvégére a szlovén első osztályban. Menjünk tovább zenével, Baric Gergővel, Simo Anna Máriával, megjön Demjén Rózsi is.

Tehát ugye hamarosan, annyira nem hamarosan, de egy másfél hónap múlva ismételten aktuális lesz majd az óra átállítás, annak ellenére, hogy már régóta próbáljuk ugye elterülni, de hát marad továbbra is. Egyébként idén október 25-én vasárnap lesz az idei őszi óra átállítás, hogy az órákat hajnalban 3 óráról 2 órára vissza kell állítani, tehát egy órával hosszabb lesz az a nap, úgymond. Egyébként az Európai Unióban továbbra is érvényben van, hogy az évente kétszeri óra átállítás, miközben a megszüntetésről szóló egyeztetések folytatódnak már nagyon régóta. Ugyanis az Európai Bizottság 2018-ban tett javaslatot az évszakos óraátállítás megszüntetésére. Az Európai Parlament egy évvel később, 2019-ben támogatta a rendszeres időváltás megszüntetését, amelyet eredetileg 2021-től vezettek volna be, tehát 5 évvel ezelőtt. Tagállamoknak azonban nem sikerült megegyezniük a kérdésben. A megszüntetés egyik feltétele az összehangolt tagállami döntés lenne. Az uniós országok ugyanis továbbra is maguk határozzák meg, milyen standard időt alkalmaznak. Ha eltérően döntenének, vagyis más-más időszámítást használnának a tagállamok, az problémát okozna egész Európában, ami érinteni a közlekedést, a kereskedelmet és a belső piacot is. Na, a bizottság 2026-ban a további elemzést készített az óraátállítás megszüntetésének lehetséges következményeiről. A tanulmány várhatóan 2026 végére készül el, és döntéshozatalát hivatott segíteni. Kérdés amúgy 2025-ben, tehát tavaly, a lengyel uniós elnökség idején került ismét napirendre. Lengyel javaslat szerint meg kellene szüntetni a szezonális óraátállítást, és egységesen a nyári időszámítást kellene alkalmazni. A döntés hatásainak felülvizsgálatával majd. Ehhez 2 éves próbaidőszakot javasoltak. A kezdeményezést áprilisban mutatták be az uniós egyeztetésen. A lengyel javaslatról folytatottak az egyeztetések, de ez további elemzésekre van szükség, mondták legalábbis. Az Európai Bizottság 2026. februárjában 10 különböző forgatókönyve lehetséges hatásait kezdte vizsgálni. Viszont jelenlegi szabályzás alapján, tehát az óraátállítás 2027-ben is folytatódik, addig nem lép hatályba valamilyen új uniós szabályzás. Habár nem valószínű, mert ugye hallottuk, azért egy ideje ez már húzódik. Na, úgyhogy idén akkor meg úgy tűnik akkor majd, hogy jövőre is újra órát kell majd állítani előre-hátra, és hát idén ugye október 25-e vasárnap lesz majd az a nap. Folytassuk zenével, 11:32 perc, pontos idő, péntek van, szeptember 11-e.

Egy érdekesség, ugyanis elárverezik Diana hercegné híres hírhet bosszúruháját, ami azért kapta ezt a nevet, mert ezt viselte egy londoni partin órákkal azután, hogy a tévében akkori férje Károly herceg, aki ugye azóta már király, beismerte, hogy házasságtörést követett el. A popkulturális szempontból ikonikus ruha a Sotheby's aukciós házban kerül Kalapács alá december 9-én, és arra számítanak, hogy akár 300 ezer dollárért is elkelhet. Morgan Halimi, a Sotheby divatért felelős globális vezető úgy fogalmazott, Diana hercegné a maga módján az egyik általa között legerőteljesebb üzenetét tette azt a ruhát, élet egyik leginkább figyelemmel kísért és érzelmileg legmegrázóbb szakaszában. Na, az a vintage Jaguar XJ40-es autó, amelyen Diana ebben a ruhában érkezett akkor az eseményre, nemrég 66.250 fontért kelt el egy árverésen. A bosszúró a váraton ennél is magasabb áron fog elkelni. Diana hercegné kötött pulóverét egyébként, amit a fehér bárányok közt egy fekete is látható, 2023-ban 920.000 fontért adták el a Sotheby's New York-i árverésen, írja tehát a BBC. Hát, ha jótékonysági célra megy, akkor mindenképp megéri. Mi pedig folytassuk egy kis zenével, 11:43 perc a pontos idő.

11:50 perc, pontos idő, az Ocsó Macsót hallhattuk az MMR-en, és hát elbúcsúzik lassan önöktől a délelőtt is, nem? Köszönjük az eddigi figyelmüket. Györgös Korán volt a hangtechnikus, ő volt az, aki a zenei válogatásról is gondoskodott. No, a hírek frissességéről pedig Oleti Zsuzsanna gondoskodott, és hamarosan még akkor jön egy összefoglaló, és hiszen várja majd önöket a Déli Krónika. Egyébként pedig délután mindenképp érdemes Moravidéki Magyar Rádiót hallgatni, hogy miért? Mert Göncz Tamara lesz itt önökkel. Úgyhogy jó rádiózást és szép napot továbbra is mindenkinek. Na meg persze, szép hétvégét is, hiszen, hogy pénteken mondani szoktunk, nyakunkon a hétvégen.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 órában Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Gönc Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Györkös Gorán hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat. Hírösszefoglalunk főbb témáiról, először csak egy-egy mondatban.
2: Tone Kaiser kül- és európai ügyekért felelős miniszter pénteken látogatást tesz a Vatikánban.
1: Az ügynökaktákról és az Alkotmánybíróság új tagjairól is dönt a magyar parlament.
2: Ukrán bevásárlóközpontot lőttek az oroszok.
1: 4 hónapja nem látott helyzetet hozott az olajpiacon a közel-keleti konfliktus eszkalálódása.
2: New York a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójára készül.
1: Ennyit bevezetőül, és már is jönnek a részletek. Tartsanak velünk a folytatásban is. Tone Kaiser kül- és európai ügyekért felelős miniszter pénteken látogatást tesz a Vatikánban, hogy erősítse a kétoldalú kapcsolatokat és tárgyaljon a nemzetközi biztonságról.
2: A tervek szerint találkozik a Vatikán államtitkárával, Pietro Parolin bíborossal, valamint a szentszéki kapcsolatokért felelős illetékesekkel. A megbeszélések során szó eshet a kétoldalú megállapodások továbbfejlesztéséről és aktuális globális kihívásokról is.
1: Zuzana Lepsimenko, a határon túli és diaszporában élő szlovénekért felelős miniszter csütörtökön megkezdte látogatását az Egyesült Államokban élő szlovén közösségnél, amely a jövő hét végéig tart.
2: Látogatását az Egyesült Államok nyugati partján San Franciscóban kezdte Istok Mirosics washingtoni nagykövet és Zuzana Csesársek le clevelandi főkonzul kíséretében.
1: Janez Jánse miniszterelnök jövő hétfőn a NATO brüsszeli központjában látogat, ahol találkozik Mark Rutte főtitkárral, jelentette be a Katonai Szövetség.
2: A megbeszélések fő témái várhatóan a védelmi kiadások és Ukrajna folyamatos támogatása lesznek.
1: A szlovén erdészeti szolgálat a gombászási szezon kezdetén fokozott óvatosságra inti a Pohorje hegységbe látogatókat, mivel a térségben stabilizálódott a farkasok jelenléte, és időszakosan medvék is felbukkannak. Az erdészet hangsúlyozza, hogy bár mindkét nagy ragadozó alapvetően kerüli az embert, a sűrű erdőben való gombászás közben megnő a váratlan találkozások kockázata.
2: A ZGS adatai szerint Pohorje területén jelenleg nagyjából 11-14 farkas él állandó jelleggel. Emelkedő egyedszámok miatt a délebbi törzs területükről főként fiatal, új életteret kereső medvék is áttévednek ide. Vadkamerák nemrég a Ribniszko Pohorje és a Klopni Vrh környékén is rögzítették a jelenlétüket. A farkasok és medvék jelenléte miatt a szlovén erdészeti szolgálat arra kéri a területre látogatókat a gombászási szezon kezdetén, hogy viselkedjenek megfelelően, hogy elkerüljék az állatokkal való esetleges konfliktusokat. Hozzátették azt is, hogy be kell tartaniuk az erdei etiket, amely személyenként naponta legfeljebb 2 kg gomba és erdei gyümölcs szedését engedélyezi.
1: Szeptember 14-én kezdődik a Magyarországgyűlés őszi ülésszaka. A képviselők a jövő héten több fontos törvényjavaslatról, az állambiztonsági iratok feltárásáról, valamint az Alkotmánybíróság új tagjainak megválasztásáról is tárgyalnak.
2: A parlament megvitatja és várhatóan szavazásra bocsátja a szakképzési törvény módosítását, valamint több igazságügyi tárgyú törvény módosítását is, és vitát tartanak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról szóló kormányzati javaslatról is.
1: Az Európai Unió menekültügyi ügynökségének friss adatai szerint az év első felében 5 éves mélypontra süllyedt az Európában benyújtott menedékkérelmek száma. Az uniós tagállamok, valamint Svájc és Norvégia 2026 első 6 hónapjában mintegy 332 000 nemzetközi védelmet kérelmező beadványt regisztráltak. Ez 17%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest, és illeszkedik a 2024 óta tartó lefelé mutató trendbe.
2: A visszaesés egyrészt Szíria folyamatban lévő politikai átmenetével, másrészt az EU származási és tranzitországokkal folytatott együttműködésével magyarázható. Hozzátették, hogy a közel-keleti konfliktusok eszkalálódása nem eredményezett növekedést az Európában benyújtott menedékkérelmek számában.
1: Az Európai Központi Bank 0,5 százalékponttal 2,5%-ra emelte betéti kamatát, mivel az Iránban zajló háború okozta energiapiaci sok tovább hajtja felfelé az euróvezeti inflációt, 3 hónapon belül 2. kamatemelést kikényszerítve.
2: Az Európai Központi Bank szakértői továbbra is arra számítanak, hogy a teljes infláció idén átlagosan 3% lesz. A 2027-re és 2028-ra vonatkozó várakozásokat ugyanakkor 2,5, illetve 2,1%-ra emelték a júniusi előrejelzéshez képest.
1: 5-en meghaltak és 67-en megsebesültek, amikor egy orosz drón becsapódott egy bevásárlóközpontba a Dnipropetrovszki területen található Povlohrád városában, közölték ukrán tisztviselők.
2: Ukrán sajtóbeszámolók szerint a héten korábban két másik bevásárlóközpontot, Zaporizsjában és Szumiban is orosz légicsapások értek. A BBC szerint Oroszország beszámolt egy ukrán tengeri dróntámadásról is, amely szerda éjszaka érte Szocsi üdülővárosát. Az oroszok szerint ebben az akcióban 28 ember megsebesült.
1: A csütörtöki csúcshoz képest ugyan némileg visszaestek, de még így is rég nem látott szinten áll az olajár. Mindkét fő referencia árfolyam jó úton halad afelé, hogy hordonként 100 dollár feletti áron zárja a hetet, ilyen pedig május óta nem történt, írta meg a Reuters.
2: A Brent nyersolaj hordonkénti ára 106 dollár, míg az amerikai West Texas Intermediate nyersolajára 101 dollár környékén mozog. A referencia árak így 10%-kal nőttek egy hét alatt, ami a legmeredekebb emelkedés július közepe óta. Az olajár emelkedés mögött azok az aggodalmak állnak, amik szerint a közel-keleti kulcsfontosságú hajózási útvonalak mentén egyre gyakrabban történő támadások miatt tartósan megszakadhat az olajellátás. Az Iránhoz közeli húszi támadások a napokban több szaudi várost is megtámadtak, majd csütörtökön átvették az irányítást a jemeni Moka kikötője felett, ami további kockázatokat jelent a vörös-tengeri hajóforgalomra nézve. A Hormuzi szorosban sem javultak a kilátások, miután a napokban fokozottak a tartályhajók elleni támadások.
1: Újabb meglepő ígérettel állt elő Donald Trump. Az amerikai elnök 5000 dolláros egyszeri juttatást ígért az állampolgároknak, ha a novemberi félidős választáson neki kedvező eredmény születik.
2: Az elnök számításai szerint az általa bevezetett vámok mintegy 21.000 milliárd dolláros bevételt hoznak az amerikai költségvetésnek, és ebből a forrásból finanszíroznák az 5000 dolláros egyszeri részesedést. A javaslat értelmében ezt az összeget az Egyesült Államokon belül kellene elkölteniük a polgároknak.
1: És ez már záró hírünk benne arról, hogy közel 3000 drón világította be New York látképét a Tribute in Light fényinstalláció főpróbája során a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójára készülve.
2: Összesen 2977 fényforrást használnak majd, ami megegyezik a 2001. szeptember 11-i támadásokban elhunytak számával. A drónok New York fölött rajzolnak ki alakzatokat az éves megemlékezés részeként. Az évfordulót 2026. szeptember 11-én tartják meg. Az installáció az áldozatok előtt tiszteleg, és New York látképén teszi láthatóvá emléküket.
0: Sport.
1: Stefan Küng nyerte a spanyol kerékpár körverseny 18. szakaszát, a 32 kilométeres egyéni időfutamot, amelyen Enric Mas megőrizte az első helyet összetettben. A négyszeres Vuelta győztes szlovén Primož Roglič 33 másodperccel tekert jobb időt, mint a várakozáson felül teljesítő spanyol riválisa. Utóbbi így több mint másfél percet megőrzött elényéből a két hegyi etap előtt. Pénteken egy újabb, az összetett szempontjából lényeges szakasz, a Velez, Malaga és Estepona közötti 210 km megtétele és hegyi befutóvár a mezőnyre. A Vuelta vasárnap Granadában zárul. A szlovén férfi röplabda válogatott ma 21 órakor kezdi meg szereplését a 2026-os Európa-bajnokságon, mégpedig Szlovákia ellen. Fábio Szoli által irányított együttes az A csoportban küzd a továbbjutásért, a csoport mérkőzéseiket pedig az olaszországi Modénában, a patinás Paola Panini arénában játsszák. A csoportban rajtuk kívül még a társházigazda Olaszország, valamint Csehország szerepel. Mivel Szlovénia az utóbbi 5 Európa-bajnokságból 4-szer érmet szerzett, 3 ezüstöt és 1 bronzot, nemzeti csapata idén is komoly esélyesként a végső aranyérmet megcélozva vág neki a tornának. A szlovén csapat menetrendje az EB csoportkörben a következőképpen alakul. Ma tehát 21 órakor Szlovákia-Szlovénia, szeptember 13-án 16 órától Szlovénia-Svédország, szeptember 14-én pedig 21 órakor Szlovénia-Görögország találkozó következik. A magyar válogatott szeptember 18-án és 19-én Luxemburg ellen játszik a Tennis Davis kupában. A két csapat eddig 4 alkalommal találkozott egymással. 1962-ben és 1971-ben a magyarok nyertek 5-0-ra. 2002-ben és 2013-ban viszont Luxemburg győzött 4-1-re. A magyarok a februári kvalifikációban Tatabányán az amerikaiaktól kaptak ki 4-0-ra.
2: Időjárás. Eleinte borongós, esős időben lesz részünk, majd nyugat felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam, és megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A csúcshőmérséklet 15-19 fok között alakul. Az Adria mentén mérsékelt Bóra mellett 24 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
1: Kedves hallgatóink, délelőtt egyebek között ezekről a történésekről számoltak be a hazai és a külföldi hírügynökségek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot és jó MMR rádiózást!

0: Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak! Szeptember 11-e van, pénteki nap a mai, és 3 perccel vagyunk fél egy után. Olá Gergő és Deniz közös dala szólt az imént, a Jó, hogy jöttél. És hát mi se tudunk mást mondani, mint hogy jó, hogy velünk vannak itt a Muravidéki Magyar Rádió társaságában, és ugye a délutáni csapat társaságában. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus Király Tomislav, a délutáni híreket Faris Doris szerkeszti, műsorvezető pedig Gönc Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig, úgyhogy ha tehetik, akkor csak a folytatásban is azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk. Lesz itt minden jós, minden mi érdekes, ugye jobbnál jobb zenék mellett, jobbnál jobb műsorok vár ránk a terepjáró, és tudunk ajánlani majd néhány érdemes programot is, amire hát érdemes lesz ugye ellátogatni, vagyis hát érdekes programot, amire érdemes lesz ellátogatni, így már akkor egy kicsit jobban hangzik. Na de, ahogy azt említettük, zenékből nem lesz hiánya a folytatásban sem, ebben a kicsit kevesebb, mint fél órában még szólni fognak a jobbnál jobb muzsikák, aztán pontban egykor majd eláruljuk azt is, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkezendő napokban, illetve rálásunk majd az akkori helyzetre az utakon is. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, főleg ebben a kis borong gós, szomorkásabb, hűvösebb időjárás idejében. Ugyebár ilyenkor kint nagyon sok teendőt nem tudunk elvégezni, de azért az otthon melegében hallgathatjuk a rádiót, esetleg egy jó nagy bögre forró csokoládé társaságában. Na de, hogyha már egyszer zene, akkor folytatjuk is ezzel. Gergő után, legalábbis Olá Gergő után folytatjuk egy Gergővel, csak most Rácz Gergő és Orsvai Reni dala fog szólni, az Ahol én vagyok.
1: Nagy a

0: időjárás. Péntek van, szeptember 11-e, 13 óra a pontos idő, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, önök pedig a legfrissebb időjárási információkat hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután nyugat felül gyengül, majd megszűnik a csapadék, és helyenként felszakadozik a felhőzet országunk felett. A tenger melléken gyenge bóra fúj majd, a nappali csúcshőmérséklet pedig 15 és 19 Celsius fok között alakul, a tenger melléken azonban elérheti a 24 Celsius fokot is. Az éjszaka folyamán fokozatosan kiderül az ég Szlovénia felett. Holnap pedig akkor nagyrészt derült idő várható, bár a szárazföld síkvidéki területein kezdetben jelentős köd és alacsony szintű felhőzet is lehetséges. A reggeli minimum hőmérséklet 7 és 12 fok között, a tenger melléken 14 fok körüli, a nappali csúcsérték pedig 18 és 23 fok között alakul. Tenger melléken pedig akkor gyenge bóra mellett akár 25 Celsius fokot is mérhetnek. Vasárnap többnyire napos idő várható. A reggel hűvös lesz helyenként köddel, de napközben időjárásunk fokozatosan melegszik majd valamennyivel. Hétfőn pedig akkor változóan felhős időre számíthatunk, időnként erősebb felhősödéssel. A szárazföld belsejében, főként a délutáni órákban helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lent van 14 fokos, és ez szintén így van a közeli Muraszombatban. Novomesto 13 fokos, Maribor 14, Ljubljana szintén 14, Celje 13, Koper 22, Kredaricen pedig 5 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Általában erősen felhős vagy borult időre van kilátás, többfelé esővel, záporral, helyenként zivatarral. A zivatarokat néhol jégeső és erős, akár viharos széllökések is kísérhetik. A csapadék tevékenység súlypontja fokozatosan kelet felé helyeződik. Többfelé élénk, helyenként erős lehet az északi-északnyugati szél. A csúcsértékek általában 15 és 22 fok között alakulnak, de a keleti-délkeleti tájakon akár 33 fok köré melegedhet fel a levegő, késő este pedig akkor 13-19 fokot mérhetnek. Holnap, azaz szombaton, a Dunántúlon és a középső megyékben a kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, míg Magyarország keleti részén még felhősebb maradhat az idő, legfeljebb néhány órára bújhat elő a nap, sőt egyes részeken tartósan borult maradhat az ég. Vasárnap a változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatnak, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb esőzápor is előfordulhat egyébként. Az északias szelet helyenként élénklökések kísérhetik majd. Hétfőn pedig átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, az északi-északnyugati szél pedig megélénkül, néhol meg is erősödik. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lenti 14 fokos jelen pillanatban, Zalaegerszeg szintén, Nagykanizsán is 14 Celsius fokot mérnek, és ez Szentgotthárdon sincs másképp. Szombathely is 14 fokos jelenleg, Budapesten pedig akkor már egy kicsivel magasabb a hőmérséklet, ott 16 Celsius fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Mi pedig akkor lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, távolabbra viszont azért érdemes óvatosan közlekedni ezen a mai pénteki napon, ugyanis rengeteg történés van az utakon. A Gorenszkói autópálya Jesenice irányába a Koszezei és Smártno közötti szakaszon például hosszabb ideig le lesz zárva. Jelentős torlódás alakult ki itt, amely már a ljubljanai nyugati körgyűrűre is elterjedt. Ezen kívül torlódás alakult ki a Szentvid, Brot és Smártno térségében található utakon is. Lehetségesek kerülő utak, amelyeken egyébként szintén számítani kell torlódásra. A Celoska cestán keresztül a Smártno csomópontig Jesenice irányába, vagy Medvoden át, az a Bozna cestán keresztül a Smártno csomópontig, Csörnucsen és Terzinon keresztül Vodiceig, illetve helyi utakon Gamelnen keresztül csak személygépkocsik számára lehetséges a kerülőút. A rendőrség jelenleg sürgősségi intézkedéseket hajt végre az érintett szakaszon, az illetékes szolgálatok pedig dolgoznak a helyszín megtisztításán és a forgalom mielőbbi helyreállításán. Hogyha errefelé tartanak, akkor mindenképpen legyenek türelmesek és számítsanak arra, hogy azért hosszabb ideig kell majd valószínűleg várakozni az autóban. Ezen kívül baleset miatt akadozik a Podravjai autópálya forgalma a Slivnica csomópontnál Ptuj felől Ljubljana felé, valamint a Steyr autópályán az Adobrovai csomópont és Sznyeberje között Celje irányában. Gépjármű meghibásodása miatt akadozik a tengermelléki autópálya forgalma Logatec előtt Ljubljana felé, valamint a ljubljanai déli elkerülő úton a Bárja pihenő és Vis között a Kozárja csomópont felé. További torlódásokkal a tengermelléki autópályán kell számolni, Ljubljana és Brezovice között Koper felé, Vrhnika és Logatec között Koper felé, Resdertő és Posztolyna között Ljubljana felé, Posztolyna és Logatec között szintén a főváros felé. A ljubljanai nyugati elkerülő úton Brdo közelében Koszeze felé, a ljubljanai északi elkerülő úton Koszeze és Tomácsevo között Zádobrova felé, a ljubljanai keleti elkerülő úton Bizovik és Szent Jakab között Domžale felé. A Goránszkói autópályán Vodice és Koszeze között Ljubljana felé, valamint a Ljubljana Medno Medvode, Bezsigrad Ježica, Tomácsevo Trzin, Lucia Strunjan, Padna Koper és Lesce Bled utakon. Több helyen ezen kívül munkálatok is vannak, ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni már csak ezért is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma Muraszombat körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

Kávészünettől szólt az Üllői úti fák, egyébként Kosztolányi Dezső versének a feldolgozása volt az az iménti, és ha már így ráhangolódtunk a magyar zenére, az imént a kávészünettel és ugye előtte Azariával, akkor fontos elmondani, hogy egyébként elindult a nevezés a 2026-os Music Hungary díjra. A Music Hungary Szövetség idén is keresi a hazai, illetve hát ugye a magyar könnyűzene kiemelkedő alakjait és teljesítményeit, nem csak a reflektorfényben álló előadókat, hanem a háttérben dolgozó szakembereket és alkotókat is elismerve, írja a Rekorder. A rangos szakmai díjra még szeptember 13-áig lehet nevezni az online jelentkezési űrlapon keresztül, amit egyébként a cikkben linkeltek is. A Music Hungary díjat 5. alkalommal adják át, célja, hogy a magyar könnyűzene meghatározó tehetségeit és szakembereit rangos szakmai elismerésben részesítse, és ezzel még több figyelmet irányítson a magyar zenei élet kiemelkedő teljesítményeire. 2026-ban 8 kategóriában lehet nevezni: Backstage díj a produkciók mögött dolgozó szakemberekért, Showtime díj a felejthetetlen színpadi élmény mögötti kulcsszereplőkért, Vizuál díj a vizuális alkotásokért, Innováció díj a bátor, újító ötletekért, lesz itt Pródi is, a szakma hírnevét Magyarországon és külföldön öregbítő teljesítményért, Médiadi, a zenei médiában végzett teljesítményért, Inspirációdi, a zenét jó ügyek szolgálatába állítókért, és Crossover díj, a más művészeti ágakkal és tudományterületekkel való találkozásokért. Nevezni november 19-e után létrejött produkciókat, még ugye 2025. november 19-e után létrejött produkciókat és teljesítményeket lehet a Pródi kivételével, amely több év munkásságát is elismerheti. Az űrlap akkor is kitölthető, ha csak egy kategóriában szeretnének nevezni. Nem szükséges minden kategóriában ezt megtenni. A nevezettekből a szakmai bírálóbizottság egy shortlistet állít össze, amit október 5-én hoz majd nyilvánosságra a szövetség. Hogyha esetleg valaki zenei vizekben utazik, akkor mindenképpen tudjuk ajánlani, hogy még szeptember 13-áig lehet akkor nevezni az idei Music Hungary díjra, ugye a 2026-osra. Úgyhogy ne halasszák el ezt a lehetőséget, a recorder.blog.hu weboldalán megtalálják egyébként a nevezési űrlap linkjét is. Mi pedig folytatjuk tovább, ha már egyszer magyar zene magyar zenével. Érkezik Olá Ibolya és a Néz vissza című dala.

Idén 2026-ban 100 éves a Puskin mozi, amit különleges programsorozattal ünnepelnek meg egyébként. A Puskin 100 mozi fesztivál 10 évtized filmjein keresztül idézi fel a filmszínház történetét, ritkán látható klasszikusokkal, élőzenés vetítésekkel, 35 mm-es különlegességekkel és filmhíradós filmklubbal várják a nézőket. A programsorozat szeptember 25-én indul Fritz Lang Metropolisával, amelyhez ez Zságer Balázs komponált új elektronikus kísérőzenét, amit elő is ad élőben, tudhatjuk meg a Recorder egyik legfrissebb cikkéből. 1926-ban nyitotta meg kapuit a Kossuth Lajos utcában.

A Fórum Filmszínház, a mai Puskin mozi elődje. A mozi 1926. november 26-án nyílt meg a nagy közönség előtt, 100. évfordulója alkalmából pedig a Puskin 100 mozi fesztivál programsorozat szeptembertől november végéig. Különleges filmekkel, ritkán látható klasszikusokkal, élőzenés vetítésekkel és híradós filmklubbal idézi fel a mozi első 100 évének történetét. A Puskin 100 mozi fesztivál programsorozat szeptember 25-től november 28-án a Puskin moziban várja a közönséget hetente egy-egy különleges filmvetítéssel. A vetítésekre a jegyek már megvásárolhatók a Puskin mozi jegypénztárában és weboldalán. Egyébként ezt a weboldalt linkelik is magában a cikkben. Hát ugye 10 évtized és 10 különleges filmélmény is akkor várja az érdeklődőket ez alkalomból. A Puskin 100 mozi fesztivál nyitófilmje, ahogy már említettük, Fritz Lang 1927-es Metropolis című sci-fi klasszikusa lesz, amely szeptember 25-én látható majd a mozi Metropolis termében, amely nevét is a legendás filmről kapta egyébként. A Néma Filmhez Zságer Balázs komponált új elektronikus kísérőzenét, amely a vetítés alatt élőben ad elő. A Puskin történetéhez különösen szorosan kapcsolódik a bagdadi tolva is. A mozi 1926. november 23-ai díszelőadásán, 3 nappal a november 26-ai nyilvános megnyitás előtt ezt a látványos hollywoodi néma filmet láthatta a VIP közönség. Pontosan 100 évvel később, november 23-án a film újra visszatér a Puskin vásznára, hogy a jubileumi program egyik legkülönlegesebb vetítésén idézze fel a mozi első napjait. Ezen kívül a néma filmes hagyományhoz kapcsolódik Charlie Chaplin Arany Láz című klasszikusa is, amely november 28-án a Puskin 100 mozi fesztivál záró eseményeként kerül vászonra, méghozzá élőzenei kísérettel. A Bolcsó, G. Szabó, Márkos, Márkos kvartett kísérete kapcsolja össze a közel 100 évvel ezelőtti filmélményt a kortárs zenei világgal. Méltó lezárásként a Puskin első 100 évét felidéző jubileumi programsorozatnak. Na mi még ezzel a Puskin 100 programsorozattal fogunk foglalkozni. Ha már egyszer péntek van, és így péntek délután úgyis ajánlgatunk majd programokat, akkor esetleg akinek van kedve utazni, például Budapestre, az majd megteheti akkor szeptember 25-től ezt november 28-áig, és ilyen ikonikus műveket láthat a Puskin moziban. Nálunk pedig ikonikus dalokat lehet hallani. Érkezik a Magashegyi Underground és a Darazsak.

Darazsak után vissza is térünk a Rekorder cikkéhez, és ugye ahhoz, hogy a Puskin mozi idén 100 éves. A Puskin 100 mozifesztivál vetítés sorozat pedig egy ritka 35 mm-es vetítést is kínál, méghozzá október 30-án a Párbaj kerül vászonra a filmarchívum által biztosított kópiáról. Steven Spielberg első egészestés filmje már korán megmutatta a rendező kivételes tehetségét a feszültség teremtéshez. A magyar film történetének fontos állomásait két klasszikus képviseli majd. Székely István Hipolit, a Lakály című filmje, a magyar hangos filmgyártás egyik első nagy közönség sikere. Október 2-án Fábri Zoltán 20 órája pedig október 23-án kerül vászonra. Az olasz filmművészet két meghatározó alkotása is helyet kap majd a jubileumi programban. Vittorio De Sica Bicikli tolvajok című neorealista klasszikus október 9-én látható a háború utáni Olaszország mindennapjainak megrendítő ábrázolásával. November 6-án pedig Sergio Leone Volt egyszer egy Amerika című monumentális gangsterfilmje érkezik Robert De Niro és James Woods emlékezetes alakításával, valamint Ennio Morricone ikonikus zenéjével. A nemzetközi filmtörténet meghatározó alkotásai között Wong Kar-wai Szerelemre hangolva című kultikus romantikus drámája is helyet kap majd a programban, méghozzá október 16-án. Október 23-án pedig Jacques Derey a Medence című francia-olasz thrillerét látható Alain Delon és Romy Schneider főszereplésével. A füllet hangulatú, feszült, lélektani thriller a 60-as évek két ikonikus európai filmsztárjának emlékezetes közös szereplése. Ezen kívül pedig akkor ugye említettük, hogy filmhíradó is lesz. November 4-én a Kreatív Filmhíradó keretében Pintér Georg és Gödrös Frigyes filmhíradóiból válogatnak, a vetítés után pedig az alkotók részvételével beszélgetés is sorra kerül majd. A program olyan alkotásokat idéz fel, amelyek készítői az 1970-es években tudatosan eltértek a sablonos propagandától, és kreatív, egyedi, emlékezetes filmhíradókat próbáltak készíteni. Elhatároztuk, hogy elmegyünk egy olyan szekciójába a szakmának, amelyből semmit sem lehet kihozni. Ez volt a Magyar Filmhíradó. Mindent bevállaltunk, azt is, amit mások nem, mondta Gödrös Frigyes. A jubileumi programból a legkisebbek sem maradnak ki. A Puskin kuckó a legkisebbek olyan négyszerű és népszerű magyar klasszikusokat várja a gyerekeket, illetve a családokat, mint a Szeleburdi család, a Kemény kalap és Krumplior, az Erdő kapitánya, és ugye az ikonikus Vuk. A teljes műsor a Puskin mozi weboldalán, a letölthető programfüzet pedig egyébként a cikkben megtalálható linken elérhető. A jegyek megvásárolhatók már a Puskin mozi jegypénztárában is weboldalán, hogyha esetleg valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor tudjuk ajánlani, hogy látogassanak el a rekorder.blog.hu weboldalára, illetve akkor ugye azon belül ehhez a cikkhez itt megtalálják az összes linket a mozi weboldalához, a programfüzet és hasonlókhoz, illetve ugye akkor a jegyeket is meg tudják vásárolni. Mi pedig folytatjuk továbbra is, zenével érkezik Anita és a Jöjj vissza Vándor című dala.

Te vagy az a lány, ez a dal szólt Azariától és Destől, és ha már Des, akkor ő lett az Európai Unió legsikeresebb helyi előadója. Tudhatjuk meg a Rekorder tegnap előtti cikkéből. A hangfelvétel kiadók nemzetközi szervezete, az IFPI felmérése Des nevezte meg az Európai Unió legmeghatározóbb helyi előadójának. Az IFPI, amelynek magyarországi képviselője a MAHASZ, közzétette Music in the EU, zene az EU-ban című regionális jelentésének legújabb felvonását, amely az európai zeneipar teljesítményét, hatását és jövőjét vizsgálja. Eszerint az Európai Unióban a hangfelvételekből származó bevételek 2025-ben elérték a 6 milliárd eurót, ami több mint 2 milliárd forintnak felel meg. Ez 5,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Magyarország ráadásul a negyedik leggyorsabban gyarapodó európai piac Románia, Szlovákia és a balti államok után. A magyarországi 15,5%-os növekedés háromszor akkora, mint a legjelentősebb nyugat-európai országoké. A jelentés pedig kiemeli tovább a helyi repertoárok erősségét az egyes országok összesített éves single top 10 sláger listáin szereplő dalok több mint felét, és ezeket hát magyar művészek adták. Három olyan EU ország van, ahol ez az érték 100%, tehát az évvégi kumulált top 10 mezőnyben kizárólag magyar felvételek szerepelnek. Finnország, Görögország és Magyarország is felkerültek egyébként erre a listára. További kimagasló magyar eredmény, hogy a single top 100 élén lévő 10-es lista, 8 slágerének Des az előadója, vagy közreműködő művésze, amely alapján a nemzetközi kiadvány Dest az Európai Unió legmeghatározóbb helyi előadójának nevezi. Ezért elég durva ez az egész, még itthon sem szoktam meg, hogy mi a helyzet, milyen sikereket értünk el. Az pedig, hogy az egész Európában is nagy teljesítmény, az igazán motiváló. Nagyon köszönöm a hallgatóknak ezt, kommentálta Des a sikereket egyébként. Csaba Amália, a MAHASZ igazgatója, üdvözölt a Music in the EU kiadványban foglalt kiemelkedő magyar sikereket, miközben a nemzetközi katalógusok jelentősége vitathatatlan, évről évre örömmel látjuk, hogy a magyar hangfelvételek egyre nagyobb szerepet kapnak a streaming szolgáltatásokban. 2025 már a harmadik alkalom, hogy 100% volt a magyar dalok aránya a 10 leghallgatottabb sláger között. A MAHASZ-nál azért dolgozunk, hogy minden felvétel tulajdonosa legyen a dal régi, új, magyar vagy külföldi, pontos elszámolás alapján az őt megillető jogdíjban részesüljön. Dessel egyébként készült egy címlap interjú is a Rekorderen, amelyben a kezdetekről, a sikerekről, a pánikbetegségről és Azariával való kapcsolatáról is mesélt. Ennek az interjúnak a linkjét egyébként megtalálják a cikkben. El lehet olvasni, vagy akár bele lehet olvasni, addig, amíg hallgatják a Muravidéki Magyar Rádiót. Ugyanis nem csak jobbnál jobb zenék, hanem zenei témák is várják Önöket a folytatásban, mert lesz friss ismétlés. Na meg ugye pontban 2-kor a legfrissebb hírek Faris Dorisztól.

valósága. Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam a Deep Unity Végtelen út című újdonságát, amely egy modern, érzelmes Deep House dal, amely a belső erőről, az önmagunkhoz való hűségről és az élet kihívásaival való szembenézésről szól. A felvétel azt az érzés ragadja meg, amikor a világ körülöttünk megváltozik, az élet újra és újra próbára tesz, mégis képesek vagyunk megőrizni önmagunkat és tovább haladni a saját utunkon. A végtelen út központi üzenete a kitartás és a pozitív gondolkodás. Történjék bármi, maradj önmagad, bízz a benned rejlő erőben, és ne engedd, hogy bárki megtörjön. Zeneileg ez a szerzemény egy modern, elektronikus hangzásvilágot ötvöz, érzelmes, atmoszférikus elemekkel, így tulajdonképpen egy letisztult, hangulatos és könnyen befogadható felvétel született meg. A végtelen út azokhoz szól, akik már megtapasztalták, hogy az élet nem mindig könnyű, de hisznek abban, hogy a nehézségek ellenére is érdemes tovább menni, megőrizni a saját fényünket és folytatni az utat. Úgyhogy érkezzen most a végtelen út, az előadó pedig

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlamenti vizsgálatokról szóló törvény módosítására vonatkozó törvényhozási népszavazás kezdeményezői ma a népszavazási kampány kezdetén tartott sajtótájékoztatón a módosítás elleni szavazásra szólítottak fel. Figyelmeztettek, hogy a kormány a jogvédelem kulcsfontosságú garanciáit szünteti meg, ezzel felügyelet nélkül próbálva megfélemlíteni a politikai ellenfeleket és kritikusokat. A törvény módosítása többek között korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét. A vizsgálat alávont személyeknek a továbbiakban nem lenne ez a lehetőségük. A kezdeményezők úgy vélik, hogy a módosítás megszünteti az egyik legfontosabb garanciát, amely megakadályozza a parlamenti vizsgálatok politikai visszaéléseit. A vizsgált személy az emberi jogok megsértése miatt a vizsgálóbizottság zárójelentésének kézbesítésétől számított 8 napon belül indíthatna pert. A kormány javasolt pótköltségvetése biztosítja a jóléti államot és fenntartja a beruházásokat, mondta Andrej Sircel pénzügyminiszter. A pótköltségvetésnek nincsenek negatív hatásai a polgárok életére, legfeljebb pozitívak, tette hozzá. A kormány által csütörtökön jóváhagyott javasolt pótköltségvetésben a költségvetési bevételek 16,5 milliárd eurót tesznek ki, ami 6,3%-kal több, mint a tavaly elfogadott költségvetésben, még a tervezett kiadások 18,8 milliárd euróra rúgnak, ami több, mint 6%-kal magasabb a korábbinál. A költségvetési hiány így várhatóan 2,2 milliárd eurót, azaz a bruttó hazai termék gyenge 3%-át teszi ki. A javasolt pótköltségvetés lényege éppen az, hogy a hiányt a költségvetési szabályok keretein belül tartsa, mondta Andrej Sircel a mai ljubljanai sajtótájékoztatón. 12 pontos petícióval vonulnak hétfőn a miniszterelnökség és az Európai Bizottság magyarországi képviselete elé a magyar pilóták. A demonstrálók szerint súlyos visszaélések történhetnek a pilóták egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatainál. Azt állítják, hogy többeket indokolatlanul minősítenek alkalmatlannak, miközben más uniós országokban ugyanazok a pilóták megkaphatják a szükséges engedélyt. A szervezők a légügyi hatóság teljes körű átvilágítását és a magyarországi gyakorlat felülvizsgálatát követelik. A délelőtt 10 órára meghirdetett demonstráció szervezői megtisztulást Magyar Péter szavaival élve pedig tisztító tüzet szeretnének a magyar légiközlekedésben. A tüntetés után a petíciót két pilóta személyesen is elviszi az Európai Bizottság képviseletéhez, számolt be a Magyar Hang. Sport. Az első foci liga 9. fordulójában ma a Brinjegro Szupje vendége lesz a NAFTA. A mérkőzés 20 óra 15 perckor veszi kezdetét. A szlovén másodosztályban a 6. fordulóval folytatódik a bajnokság. 17 óra 30-tól a Primorje és a Bilje csap össze, majd 20 órától a Tábor Szezsana és a Dravinja játékára kerül sor.
2: Időjárás.
1: Délután nyugat irányából enyhül a csapadék intenzitása, majd eláll, és helyenként felszakadozik a felhőzet. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 15 és 19 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Zárva van a Gorenckói autópálya forgalma, Koszeze és Smártna között Jesenice irányában. Itt hosszabb torlódásra és fennakadásokra kell számítani. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma is, Logátec előtt a főváros felé.
3: Nyolc rádióállomás.
2: 5 televíziós csatorna. Az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Mi? Hol? Mikor? Kultúra, szórakozás és sport. Mindez a programajánlóban.
1: 14 óra 20 perc a pontos idő, és ahogy az iménti beharangozásban is hallhatták, elérkeztünk a délutáni programajánló idejéhez. És ha már egyszer programok, akkor kezdjük is olyanokkal, amiket már többször is említettük. Ugye a 8. kisfalusi Bogrács Fest kerül majd megrendezésre szeptember 19-én szombaton 13 órától a kisfalui falu otthon előtt. Úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várnak a művelődés egyesület, a harangművelődési egyesület, akik a szervezői ennek az eseménynek, hogy főzzenek együtt és töltsenek el egy kellemes napot. Mindenkit ismételten nagyon sok szeretettel várnak, és még egyébként szeptember 12-ig, azaz holnapig lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretne, mint versenyző részt venni ezen a Bogrács Festen, méghozzá 2 telefonszámon 031 654 979, ezen a telefonszámon Bolyánt érik el, és akkor itt egy másik telefonszám is, 041 225 382, ez pedig akkor Józsica telefonszáma, és náluk tudnak jelentkezni még holnapig, hogyha valaki szeretne akkor részt venni ezen a 8. kisfalusi Bogrács Festen szeptember 19-én szombaton 13 órától a kisfalui falu otthon előtt. Ezen kívül már ugye említettük azt is, hogy szeptember 16-án megrendezik ismételten a kávéházi estet a Lindua kisvokális csoport szervezésében teljesen pontosan. Szokás szerint 19:30-kor kezdenek a Lendvai Kultúrotthon Lindva kávézó teraszánál, és nem csak a Lindua kisvokális csoport fog majd fellépni, hanem különféle vendég.

vár mindazokra, akik kilátogatnak akkor erre a kis kávéházi estre, jó hangulat és jó zene társaságában. Ezen kívül van még egy szeptember 19-i programunk is, méghozzá a Dobronoki Györgyháznál megrendezett Dió Fesztivál. Szombaton 14 órától kezdődik maga az esemény, ugye Dobronakon, a fesztivál keretében pedig diópálinka minősítésre is sor kerül. A mintákat még szeptember 18-áig, péntekig 16 óráig lehet leadni a rendezvény helyszínén, vagyis Dobronakon a kézművességek házánál. A mintákat pedig legfeljebb 0,33 literes jelöletlen felirat nélküli üvegpalackban kérik. Úgyhogy, ha valaki szeretne részt venni ezen a diópálinka minősítésen, akkor szeptember 18-án pénteken 16 óráig még leadhatja a mintákat. Ezen kívül pedig ugye színes programmal is várják az érdeklődőket ezen a szeptember 19-i diófesztiválon a Dobronoki Györgyháznál. 14 órától gasztroterasz várja az érdeklődőket, hagyományos diós bukta és diós darásfészek sütése kemencében. Ennek a bemutatója lesz, és akkor a kóstolásra is sor kerül. Ezen kívül lesz kézműves udvar, díszek készítése dióból, valamint fakörhinta és népi fajátékok is lesznek. Programok a Pajtában is várják az érdeklődőket. 16 órakor az Új Muravidék Citera zenekar és a Dobronaki Nótázók koncertjére kerül sor. 17 órától a diópálinka minősítés eredményeinek kihirdetése. 17-15 órakor pedig akkor, vagyis 17 óra 15 perckor pedig akkor folytatódik a gasztroterasz, kötetlen társalgás, helyi diós ételek és diópálinka kóstolása mellett. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, tehát akkor szeptember 19-én a Dobronoki Györgyházhoz erre a Dió Fesztiválra. Mi pedig folytatjuk zenével, érkezik Karamell és a Valaki Vár, de még tartogatunk az önök számára néhány érdekes programot. Tartsanak velünk a folytatásban!

Erdő és gomba ünnepet rendeznek Lentiben, úgyhogy aki szereti a természetet, a zenét és a különféle gasztroélményeket, azt nagyon sok szeretettel várják október 1-től 4-éig. 4 nap természetben egy kosár élménnyel, ez a címszó alatt rendezik meg ezt az eseményt. Október 1-én csütörtökön reggel 9-kor kezdenek egy eligazítással, aztán lesz iskolások terepfoglalkozása, felnőtt túra, bábelőadás, rendhagyó óra a Magyar Mikológiai Társasággal első és második osztályosoknak, kézműves foglalkozás gyerekeknek, kiállítás, megnyitó gombafotók Bejci András fotóival, aztán szakmai megnyitó is lesz, köszöntőt Horváth László Lenti város polgármestere mond, valamint különféle előadások is várják az érdeklődőket, Balance Medical Center bemutatkozása dr. Szolnoki Nikolett orvosigazgatóval, Tinóró Albert László Magyar Mikológiai Társaság, valamint etnomikológia dr. Zsigmond Győző előadásában. 21 órakor éjszakai túrát is rendeznek, méghozzá a Lepke Magyar Biodiverzitás Kutató Társasággal. Aztán október 2-án, pénteken folytatódik is ez a programsorozat, ismételten reggel 9-től egy eligazítással kezdenek, és akkor megint csak lesz iskolások terepfoglalkozása, felnőtt túra, rendhagyó óra, kézműves foglalkozás, most mikroszkópozás, aztán gasztro és kézműves vásár ünnepélyes megnyitó Bogja együttessel, valamint dr. Szabó Péter is mond majd köszöntőt. Ezen kívül bemutatkozik a Kék Zóna projekt, valamint a Kerka Tánc Együttes előadását is megtekinthetik. 18.30-tól ismételten különféle előadások várják önöket, toxikológia, valamint kullancsokról című előadás. Aztán 20 órától a Barbie's Jam Let's Rock and Blues fogja szórakoztatni a nagy közönséget. 22 órakor pedig ismételten egy éjszakai túra várja az odalátogatókat. Most, október 2-án akkor Denevér lesz. Ez lesz akkor az éjszakai túrának a címe. Aztán október 3-án szombaton megint csak reggel 9-kor kezdenek, lesz eligazítás, egy túra, aztán gasztro és kézműves vásár, valamint 11 órától egészen 17 óráig családi programokkal is várják az érdeklődőket. Lesznek itt kézműves foglalkozások, népi játszóház, ügyességi játékok és ugrálóvár. 15.30-tól előadások, 16 órától záróünnepség, illetve díjátadó, a háromnapos gombaszépségverseny díjátadója teljesen pontosan, és akkor 6 órától látványos fényfestés, valamint The Blackbirds Beatles emlékzenekar. Ők fogják szórakoztatni a nagy közönséget. Október 4-én, vasárnap pedig akkor végleg lezárul ez a programsorozat, reggel 9-kor egy eligazítással és egy gyors túrával. Hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket a Lenti Városi Művelődési Központhoz. Október 1-től egészen október 4-éig minden nap reggel 9 órakor kezdenek. Hogyha pedig valaki szeretne több információt szerezni, akkor 2 elérhetőség is van, amin keresztül érdeklődni lehet. Az egyik egy telefonszám 0036 30-as 411 37 32, valamint a lentigomba@gmail.com e-mail címen is lehet több információt szerezni. A programok ingyenesek, szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják, és mindenkit, aki majd tervez kilátogatni, kérnek, hogy vigyázzanak együtt a természetre, ne csak ugye magukra. Ezen kívül pedig akkor mi vissza is térünk ide Lendvára, ugyanis október 3-án szombaton 19 órakor ismételten Lendvára érkezik az Orfeum Vándor színpad, méghozzá egy szüreti gálaműsorral. A legnagyobb operett, musical, retro slágerek fognak szólni 2 felvonásban, és olyan ikonikus előadók érkeznek ide a kisvárosunkba, mint Kalocsai Zsuzsa, Oswald Marika, Détár Enikő, Birinyi Mónika, Bálint Csaba vagy Ihos József. Úgyhogy tudjuk ajánlani figyelmükbe akkor ezt a rendezvényt a Lendvai Színház és Hangversenyteremben október 3-án szombaton 19 órakor. A belépő egyébként 25 euró egy személyre, úgyhogy ezzel akkor érdemes számolni, és még ugye időben lecsapni egy-egy jegyre.
Ezen kívül még azért vannak programjaink, de először szóljon Pinktől a Perfect, aztán majd eláruljuk, hogy melyek ezek a programok.

Pink után folytatjuk is programajánlókkal, nem csak az Orfeum Vándor színpad érkezik vissza ide Lendvára október 3-án, hanem szeptember 29-én, ami egyébként egy keddi nap, 19 órakor a Rátonyi Róbert Színház színészei is tartanak majd egy előadást a Lendvai Színház és Hangversenyterem színpadán. Méghozzá Csiki Fényes Kardos a Nagymama című előadását lehet majd megtekinteni, és mint az előbbeni eseménynél, ugye az Orfeum Vándor színpad eseményénél, ugyanúgy itt is 25 euró a belépési díj, úgyhogy érdemes erre is akkor időben lecsapni, ismételten szeptember 29-én lesz megrendezve ez az előadás, 19 órakor, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várnak. Egyébként diákok, pedagógusok, illetve ugye a nyugdíjasok számára kicsit olcsóbban lehet beszerezni a jegyet, 25 euró helyett 20 eurót kell fizetni erre az előadásra belépő díjként, úgyhogy ez csak egy ilyen kis információ ezzel kapcsolatban. De ezen kívül egyébként szeptember 26-án megint csak 19 órakor a Vetetsz Társulat is érkezik ide Lendvára, méghozzá egy rockbalett előadással. Úgyhogy erre az eseményre is mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, és mint az utóbbi kettő, ez is, ha minden igaz, akkor a Lendvai Színház és Hangversenyterem színpadán lesz megrendezve, a jegyek ára pedig 15 euró. Jegyek már kaphatóak egyébként a Lendvai Színház és Hangversenyterem pénztárában, úgyhogy érdemes akkor akár ezekre is lecsapni. Ezen kívül pedig, ami még fontos, hogy szerdán, október 14-én megrendezik a Lendvai Zsinagóga fennállásának 160. évfordulója alkalmából egy ünnepséget, úgyhogy erre is majd nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket. Ezen kívül pedig a Zagreb Klezmer Trio három kiváló horvát zenészéből álló felállás is érkezik ide Lendvára. Méghozzá ők 2018-ban fogtak össze azzal a céllal, hogy klezmer zenét játszanak. Ez a műfaj nem csak a zsidó zene, hanem az egész világzene egyik legjellegzetesebb irányzata. A számos fesztiválon fellépett trió repertoárjában pedig egyaránt megtalálhatók a hagyományos klezmer dallamok és a zenekari tagok saját szerzeményei. A Zagreb Klezmer Trió tagjai Lendvára szeptember 25-én érkeznek, ez egy pénteki nap, 19 órakor, az előadásukat pedig akkor a Lendvai Zsinagógában lehet megtekinteni. Az esemény szervezője a Lendvai Galéria Múzeum, nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket, tehát akkor erre a megrendezett eseményre is, illetve ha minden igaz, akkor szeptember 19-e és 20-a között lesz rendezve kutyakiállítás is, mint ahogy azt már megszokhattuk minden évben, azért a további információkat még várjuk, érdemes ellátogatni a Lendva község weboldalára, és akkor itt tudnak különféle friss információkat szerezni az említett programokkal kapcsolatban. Mi pedig akkor a délutáni programajánlónkat le is zárjuk ezzel, ahogy azt említettük, hát rengeteg program várja önöket az elkövetkezendő napokban, úgyhogy érdemes ellátogatni valamelyikre, például ugye szeptember 19-én a Dió Fesztiválra, Dobronaki Györgyházhoz, szeptember 16-án 19.30-kor a már jól ismert kávéházi estre, vagy szeptember 19-én a 8. kisfalusi Bogrács Fesztre, a kisfalui falu otthon elé. Mindenhova, minden egyes eseményre nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket, ha valamelyik felkeltette az érdeklődésüket, látogassanak el önök is. Mi pedig folytatjuk zenével, érkezik a Joker Out és a Carpe Diem.

Monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt, vénpolon, vándormadár.

sokaknak kevés, öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, várnom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom, ruhátlan utakon.

gondolkodok. Akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibáz a falhoz, állít a gyerekhad, kicsúfol és kiröhög. Pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek, majd eldobnak, mert miért vagyok másé, hogy

vagyonom. Vajon hol van az a barát, aki valóban belém lát, aki velem egy hajóban egy irányba együtt egy szelet vár. Nesze, maradok én régész,

A vendéglátós szólt a Punani Masszívtól, mi pedig így 3 órához közeledve most eláruljuk, hogy egyébként a mai terepjáróban 3 téma várja majd önöket, ezek pedig a következők. A Pannonmedence geotermikus energiában rejlő lehetőségei, a fejlesztési lehetőségek és a határokon átnyúló együttműködés állt a Muravidéki Helyi Energiaügynökség, vagyis a Leápo Múria szervezésében zajló konferencián Moravszky-Toplicen. A Livada Hotelben megtartott tanácskozáson több ország szakemberei osztották meg tapasztalataikat és mutatták be a geotermikus energia hasznosításának lehetőségeit. A helyszínen jelen volt Horváth Dávid is, tőle hallhatják a részleteket a mai terepjáró kezdő témájában. Aztán második témánkban arról, hogy Lántvaközség idén is pénzügyi támogatásban részesíti a község területén állandó lakhellyel rendelkező és kiemelkedő eredményeket elérő középiskolás tanulókat és a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat. A támogatást pályázat benyújtása révén lehet elnyerni, a kérelmeket pedig október 9-éig kell benyújtani. A legfontosabb információkat Fehér Ilona gyűjtötte össze. Végül pedig Karádi és a szerelem a címe a Dériné programban előadásnak, amit a közönség a Lándvai Színház és Hangversenyteremben az Európai Zsidó Kulturális Napok záró rendezvényeként láthatott tegnap. Andrássy Attila Jászai Mari díjas rendező előadásában a címszerepet Orbán Bori játsza. Az Udvari Kamara Színház a szerelem, a szenvedély, a vívódások történetét hozza el, illetve hozta el ide Lándvára, amelyik a II. Világháború idejéből, melyben a kor közismert dallamai a 2 felvonásos darab szerves részét képezik. A színpadon egyébként megjelent Pál Péter is, fiatal lendvai színész, aki Lajos Iván szerepét töltötte be. Az előadásról Botka Ágnes összeállítását hallhatják majd a mai terepjáró záró témájában. Ha érdeklik önöket a részletek, akkor tartsanak velünk a folytatásban is. 3-tól várja önöket a terepjáró.

Elvettem, vedd ölbe, ringasd, énekelj! Szeptember 15-től újra várja a kisgyermekes családokat a Ringató Lendván. A foglalkozásokat minden második kedden délután 5 órakor tartják az MMNK melléképületében. További információ a Ringató a Muravidéken Facebook csoportban. Holt

0: Hidak, ma 15 óra 10 perckor, a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Fenntartható méhészet a Muravidéken és a Mura közben. Bronzöntés az 54. lendvai nemzetközi művésztelepen. Az erdőfürdő természetjárási módszer. A szétszórt malommúzeum szlovén és magyar malmokat foglal egységes hálózatba. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Pannon-medence geotermikus energiában rejlő lehetőségei, a fejlesztési lehetőségek és a határokon átnyúló együttműködés által a Muravidéki Helyi Energiaügynökség, vagyis a LEA Pomurje szervezésében zajló konferencián Moravskoplicen. A Livada Hotelben megtartott tanácskozáson több ország szakemberei osztották meg tapasztalataikat és mutatták be a geotermikus energia hasznosításának lehetőségeit. A helyszínen jelen volt Horváth Dávid is, tőle következnek a részletek.
2: Bojan Vogrincsics, a Muravidéki Helyi Energiaügynökség igazgatója a Moravskoplicen szervezett konferenciáról.
3: Dogodek je organiziran v sklopu projekta Green Geo, kjer je naša lokalna energetska agencija za Pomurje partner. Projekt se izvaja v okviru posebnega programa Evropske...
2: A rendezvényt a Green Geo projekt keretében szerveztük, amelyben a Muravidéki Helyi Energiaügynökség partnerként vesz részt. A projekt az Európai Unió egy speciális programja keretében valósul meg, amely az intelligens szakosodással összhangban álló tevékenységeket támogatja. A projekttel, illetve konkrétan ezzel a rendezvénnyel elsősorban szeretnénk betekintést nyújtani a Pannon-medencében rejlő geotermikus energiahasznosítási lehetőségekbe. Mindenek előtt a jó gyakorlatokat szeretnénk bemutatni, valamint felhívni a figyelmet ezekre. Célunk az is, hogy a potenciális érdeklődőkkel megismertessük és megvitassuk, hogyan lehet a geotermikus energiát sikeresebben és környezetkímélőbb módon hasznosítani. A projektben 8 különböző országból összesen 10 partner vesz részt. Ez kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a projektben résztvevő országok jó gyakorlatait bemutassuk. A projektpartnerek pedig megismerjék egymás különböző megközelítéseit. Ezeket a módszereket és tapasztalatokat aztán saját országaikban is alkalmazhatják.
3: Predstavijo, da se projektni partnerji tudi medsebojno seznanijo z različnimi pristopi in da te pristope potem lahko replicirajo v svojih državah.
2: A tanácskozás első felében szó esett egyebek mellett a mély geotermikus projektek szlovéniai fejlesztési kereteiről, valamint a horvátországi és magyarországi helyzetről és jövőbeni forgatókönyvekről is. A szlovén helyzetről Andrej Lapagne, a Szlovén Geológiai Intézet munkatársa szólt bővebben.
4: Geotermálna energia szlovéni se uporabla vicsinomó za direktno rábo, se pravi vicsinomó o toplicach, nekem a mrsliniákov, mamo indalinski szisztém. Szövete szó možnosti, da bi
5: Szlovéniában a geotermikus energiát elsősorban közvetlen felhasználásra alkalmazzuk. Leginkább a termálfürdőkben hasznosítják, emellett van néhány üvegházunk, valamint egy távfűtési rendszerünk is. Természetesen még nagyobb lehetőségek vannak a geotermikus energia hasznosításában, elsősorban a Muravidéken. Ezek a fejlesztések azonban jelentős tőkét igényelnek, és komoly szakmai tudásra is szükség van hozzájuk. A Lendván egykor aktív olaj- és gázipar ugyanis mára élettartamának végéhez közeledik. Ez azt jelenti, hogy a szükséges szakértelmet és a szakmai tudást külföldről kell behoznunk. Ez viszont költséges. Emellett pedig már nem támaszkodhatunk kizárólag a saját tudásunkra és a rendelkezésünkre álló humán erőforrásokra.
4: In pa nismo več odvisni samo od svojega znanja in od svojih človeških virov.
2: A fejlődésben tudnak segítséget nyújtani a magyar és horvát kollégák, akik szintén bemutatták a náluk uralkodó helyzetet. Rádiónknak Szita Gábor, a Magyar Geotermális Egyesület elnöke ismertette a magyarországi helyzetet.
6: Mint mindenhol a világon, a geotermikus energiában sokkal nagyobb potenciál van, mint amelyet kihasználnak. És ez mindenhol érvényes. Magyarországon is, de valószínűleg még itt Szlovéniában is ez lenne a helyzet. Ettől függetlenül viszonylag jól kihasználtuk eddig. Most van azért megtorpanás, és van azért, mindig van valami kis fejlődés. Itt az a kérdés, hogy a ráfordítás, az erőfeszítések, azok arányban vannak-e az eredménnyel, és nagyon sokáig ez így volt. Az utóbbi, mondjuk másfél évtizedben nem, mert nagyon sok közpénz ment el teljesen fölöslegesen, ezen kell változtatni. Egyébként tudjuk azt, hogy merre kéne tovább menni, és hát az a helyzet, hogy Európában, hát ugye Olaszország az első, Franciaország nagyon jó, Németország nagyon feljött, Hollandia is nagyon jó, de aztán Magyarország következik, mert Mert nekünk olyan hagyományaink vannak, és olyan mennyiségű geotermikus energiánk van, és olyan mennyiségben használjuk, hogy mindenképpen ott vagyunk az elsők között Európában.
2: A résztvevők olyan konkrét projektekről is hallhattak, amelyek a geotermikus energia fűtési és hűtési célú felhasználását, illetve a kitermelt termálvíz visszasajtolását mutatják be. A programban Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban megvalósuló geotermikus kezdeményezések is szerepeltek. Az esemény gyakorlati programmal zárult. A résztvevők ellátogattak a dobronaki Ocean Orchids vállalat üvegházába, ahol működés közben is megismerhették a geotermikus energiával fűtött üvegházi termesztést.
1: Lendva község idén is pénzügyi támogatásban részesíti a község területén állandó lakhellyel rendelkező és kiemelkedő eredményeket elérő középiskolás tanulókat és a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat. A támogatást pályázat benyújtása révén lehet elnyerni. A kérelmeket 2026. október 9-éig kell benyújtani. A legfontosabb információkat Fehér Ilona gyűjtötte össze.
7: Lendva község idei költségvetésében 30 ezer eurót különített el a községben élő középiskolások és egyetemisták kiváló eredményeinek jutalmazása céljából. A 2026-os évi pályázat szeptember 9-én jelent meg a község honlapján. Az egyszeri pénzjutalom azon diákoknak és egyetemi hallgatóknak jár meg, akik oktatási, művészeti, kulturális, zenei, sport vagy más szakterületen kiemelkedő eredményt értek el. Kiváló eredménynek minősül a 2025-2026-os tanévben, illetve tanulmányi évben elért, nyilvánosan elismert eredmény, amely olyan írásos vagy tárgyi bizonyítékkal igazolható, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy ki az elismerésben részesült személy, mikor kapta meg a díjat vagy elismerést, illetve mikor érte el az adott eredményt. A négy tagú szakbizottság az értékelés során kizárólag a felsorolt bizonyítékokat veszi figyelembe. Kiemelkedő eredménynek minősülnek a regionális, az országos vagy a nemzetközi versenyeken elért legjobb helyezések. A legjobb kutató munkáért kapott elismerések, díjazott tudományos kutatási, fejlesztési vagy művészeti alkotások, önálló kiállítás, koncert vagy előadás, tudományos kutatási munka megjelentetése szakfolyóiratban vagy tanulmánykötetben, aktív társadalmi szerepvállalás vagy a tanulmányok során elért átlagon felüli eredmények. A jutalmat azon kedvezményezettek nyerik el, akik a kritériumok alapján a bizottságtól a legtöbb pontot kapják. A támogatás összege 500, 1000, 1500 vagy 3000 eurót tesz ki. A szakbizottság a pályázatokat beérkezési időrend szerint bírálja el. A kérelmezőket a beadványok elbírálása után 30 napon belül értesítik a döntésről. A pályázatokat 2026. október 9-én 23 óra 59 percig kell benyújtani. A pályázati dokumentációt személyesen a község székhelyén vagy postai úton lehet leadni. A pályázati dokumentáció Lendva község honlapján található meg.
1: Karádi és a szerelem a címe a Déri Nép programban az előadásnak, amit a közönség a Lendvai Színház és Hangversenyteremben az Európai Zsidó Kulturális Napok záró rendezvényeként láthatott tegnap. Andrássy Attila, Jászai Maridíjas rendező darabjában a címszereplő Orbán Bori. Az Udvari Kamara Színház a szerelem, a szenvedély, a vívódások történetét hozza el. A második világháborúból, amelyben a kor közismert dallamai a két felvonásos darab szerves részét képezik. A színpadon megjelenik Pál Péter, fiatal lendvai színész is Lajos Iván szerepében. Az említett két szereplővel Botka Ágnes beszélgetett.
8: Ez egy végtelenül megtisztelő feladat, és lehetőség, amit kaptam, és én ugye korábban énekeltem már karádi dalokat, ez volt tulajdonképpen nekem személyesen a mankó, még Páncél Kristóf zongorista énekes társammal és Kelecsényi László által, tehát voltak ilyen karádi estek, meg vannak is, és itt a színházban ugye Andrássy Attila színházunk igazgatója és rendezője, aki ezzel a nagyon-nagyon szép feladattal így megbízott engem, vagy hogy így bizalmát adta rám, és nem egyszerű feladat, tehát hogy itt azért egy nagyon komoly személyiséget megformálni, alapvetően is egy karaktert megformálni, az egy folyamatosan épülő dolog, és egy olyan, amit mindig az ember újat és újat tud meg. Itt kifejezetten már az az időszak van, amikor bevonulnak a németek, amikor, tehát itt azt láthatjuk a Budapest ostroma előtti állapotot, úgy gondolom, és azokat a nehézségeket, amik megtörténtek, hogy Karádi gyerekeket bújtatta, a gyerekeket ugye az ékszereit odaadta, hogy megmenekülhessenek. Igazából az az nehéz időszak, ami Budapestre érkezett.
9: A vívódás, visszaadása a legnehezebb.
8: Azt látom, hogy itt van ugye az énekesnő, a díva, amit kívülről láthatnak az emberek, és közben az ember valójában, ami a mindenféle felületek mögött ott van, az a lélek, aki így tényleg az életét adja embertársaiért, és tényleg ez a legcsodálatosabb, és amit tényleg belegondolni is, hogy valaki ilyen áldozatokat hoz, és ennyire a saját életét nem féltve teljes szívvel az emberekért él, és nem csak a hangjával, hanem itt bizonyítva azt, hogy mit mindent tud megtenni.

0: Én ebben az előadásban Lajos Ivánt alakítom, aki egy elég izgalmas figura, mert elsőre lehet, hogy a mi olvasatunkban talán egy kicsit esetlennek, bohókásnak tűnhet, ugyanakkor nagyon fontos üzeneteknek a közvetítője. És olyan információknak van a birtokában, amiknek komoly jelentősége van. És épp ezért bizonyos értelemben előtérbe is kerül az előadás néhány pontján az általa írt mű, aminek az a címe, hogy a Németország háborús esélyei a német szakirodalom tükrében, de történészek, illetve történelmi iránt érdeklődők is szürke könyvként szokták emlegetni, és ezen a néven is megjelenik a darabban. Van egy nagyon szép szerelmi szál, de maga az előadás viszont egy gyönyörű kombinációja a történelmi események bemutatásának és a mély emberi érzelmeknek, és mindazoknak a nagyon erős kapcsolódási pontoknak ember és ember között, amelyek mindjárt számára ismerősek, és én bízom abban, hogy mindenki talál majd magának olyan karaktert az előadásban, akivel valamilyen formában így vagy úgy azonosulni tud. Ragyogó társulattal van szerencsém ezt a darabot közösen előadni. Egészen kiválóan sikerült a hatalmas történelmi anyagok tömkelegéből Andrássy Attila rendezőnek kiválogatni azokat a gyöngyszemeket, azokat a kulcspontokat, amelyek mentén el lehet mesélni ezt a történetet, és külön öröm és felemelő élmény számomra az, hogy lendben játszhatjuk most ezt az előadást, hiszen én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok szállal kötődök Lendvehoz, a lendvai és muravidéki emberekhez, és a szívem ilyenkor megtelik egy olyan szeretettel, amit máshol nem biztos, hogy tudnék érezni. Nyilván csodálattal tölti el az embert minden egyes olyan alkalom, amikor színpadon állhat és egy általa nagyon szeretett előadást adhat elő, de már egy külön bája, külön varázsa annak, amikor itt lendben lehetek.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Horváth Dávid, Fehér Ilona és Botka Ágnes összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Az a aki normális, ja. Minek sikítani, úgy sincs fék a világon. A legtöbb news is fék, ha az élet news is szét. Nyomj, de tény, hogy néha úgy is szép.

Janka és Kristóf közös dala szólt a forgó szél, Böbe pedig új dallal tér vissza. A Kapjál 2 éves szünet lezárásaként érkezik. Ez idő alatt Böbe megküzdött az alkotói válsággal, és újra húzalozta az életét. Ezt a folyamatot pedig újabb konceptalbum formájában dolgozza fel. A novemberben érkező anyag első előfutára a melankolikus house-os Kapjál című muzsika, olvashatjuk a Rekorderen. A dal abból az ismerős helyzetből táplálkozik, amikor mindent megteszünk azért, hogy ne kelljen magunkkal foglalkozni. Inkább bemegyünk bulizni, belevetjük magunkat az éjszakába, lefoglaljuk magunkat bármivel, csak ne kelljen megállni egy pillanatra és szembenézni azzal, ami odabent történik. Ha egy mondatban kellene összefoglalni, bárhova futhatsz, saját magadat nem tudod hátrahagyni. Mesél Böbe arról, milyen életszakasz inspirálta a Kapjált. Bár a dal ötlete már Böbe korábbi első magyar nyelvű EP-je, az Egymás otthona készítésekor megszületett, csak évekkel később nyerte el végleges formáját. Az énekes dalszerző ugyanis több mint 10 év után először találkozott alkotói válsággal. Megtapasztaltam, milyen az, amikor a zeneszerzés, ami addig az életem egyik legtermészetesebb része volt, hirtelen olyan érzés lett, mintha matekházit kellene írnom, mondja az énekesnő. Először tehetetlennek érezte magát, azonban ahogy egyre több zenész baráttal és ismerőssel beszélgetett, kiderült, ez a fajta kiégés és kiüresedés sokkal gyakoribb és szinte természetes része a pályájuknak. Csak hasonlóan az ezt a szakmát is jócskán érintő mentális betegségekhez éppen nagyon kevesen és keveset beszélnek róla. Ha éveken keresztül ugyanabból a pohárból próbálunk tölteni, az egy idő után kiürül, az újratöltés pedig időbe telik. Böbe számára pedig az újratöltés azt jelentette, hogy életmódot váltott, új rutinokat alakított ki. Ezt a kiegés leküzdéséhez is vezető, belső utat is bemutatja majd az énekes dalszerző következő albuma, amely november közepén érkezik. Bár a korábbiakhoz hasonlóan ez is egy konceptlemez lesz, most nem az anyaghoz kapcsolódó vizuális világ lesz koncepcionális, hanem sokkal inkább a témája, amely Böbe saját lelki fejlődését állítja középpontba. Az album egyfajta érzelmi ívet jár be, mélypontról indulunk, és dalról dalra jutunk egyre előrébb. Nem feltétlenül a megoldásig, hanem inkább addig a felismerésig, amikor már képesek vagyunk ránézni arra, ami bennünk történik. A Kapjál ennek az útnak az első állomása. Egy kicsit sötétebb darab, ami pont azt az állapotot fogja meg, amikor még inkább menekülsz a problémáid elől, ahelyett, hogy szembenéznél velük. Társproducere Új Bence Soma volt, akivel közösen hozták létre ezt a melankolikus, house-os hangzást, és már elérhető minden digitális platformon maga a dal, hogyha tehetik, akkor hallgassanak bele, és ugyakkor novemberben, miután megjelent a teljes album, akár abba is nyugodtan bele lehet majd hallgatni. Mi pedig folytatjuk a Vadfruttikkal és a Szemben a nappal című dalukkal.

kicsi túl a jelen, és megnémül a jövő. Csak üldögélek tétlenül, lekapcsolom magam, bámulom a semmiben.

Ha már egyszer magyar zene és az imént a Vad Fruttik dalát hallhattuk, akkor folytatjuk is ezen a vonalon. Ugyanis új lemezt ír, és novemberben a Magyar Zeneházában játszik az Isten háta mögött nevű zenekar. Tavasszal a Dürer kertben tért vissza, és nyáron Orfűn is fellépett az Isten háta mögött, de a java még csak most jön. Nos, úgy tűnik a belső késztetések, a külső ingerek és valami határtalan és megmagyarázhatatlan életerő eljutatta a zenekart arra a pontra, ahol azt kell mondjuk, még több dalt akarunk eljátszani közönség előtt saját magunknak. Újra szárba szökkentünk, és mivel sosem éreztük magunkat így, körül akarjuk járni ezt az érzést. Szóval nincs tovább a halálban, éljen az élet, mondta a zenekar, akik mielőtt stúdióba vonulnának felvenni egy új lemezt, november 14-én a Magyar Zeneházában is fellépnek majd. Tavasszal egy dupla koncerten tértek vissza egyébként a Dürerben. Meglátjuk, hogy itt is dupláznak-e majd. A koncert szombaton lesz, szóval akár ez is beleférhet. Jegyek pedig szeptember 10-én 18 órától lesznek kaphatóak. Facebook esemény is linkelve van magában a cikkben. Úgyhogy ha esetleg valaki az utóbbi években hiányolta volna az Isten háta mögött zenéjét, akkor most ugye jó hír az, hogy újra összeállt a zenekar, és újra érkeznek majd új dalok, és egy új lemez is, na meg élőben is lehet majd őket látni a Magyar Zeneházában, ugye november 14-én, és már szeptember 10-től tegnaptól elérhetőek a jegyek, hogyha esetleg valaki szeretne jegyet szerezni erre az eseményre, erre a koncertre, akkor a Magyar Zeneháza Facebook oldalán egyébként megtalálja az eseményt, és itt akkor linkelve van egyébként maga az oldal is, ahol lehet jegyet szerezni, teljesen pontosan a ticat.hu weboldal. Úgyhogy tudjuk ajánlani figyelmükbe, hogyha valaki hiányolta a zenéjüket, akkor most itt az idő, be lehet pótolni az utóbbi évek hiányát. Mi pedig folytatjuk a The Underdog Project-tel és a Summer Jam című muzsikájukkal.

Ez volt a Summer Jam, mi azért annyira ennek a dalnak a hangulatát már nem érezzük, ugye a nyár véget ért, így aztán hát eljött a kicsit borongósabb időjárás ideje is, de ha már egyszer zene, akkor folytatjuk a Recorder cikkeivel, ha már az imént az egyik legfrissebb cikkükből megtudhattuk, hogy újra érkezik, és hát új lemezt ír majd, valamint novemberben a Magyar Zeneházában játszik az Isten háta mögött, akkor most azt is megtudhatjuk, hogy a 40 éves The Mission visszatér Budapestre. A Mission 1986-ban alakult Leedsben, miután Wayne Hussey és Craig Adams otthagyták a Sisters of Mercy-t. Hozzájuk csatlakozott Simon Hinkler gitáron és Mick Brown dobon. Az így összeállt csapat pedig hamar stabil helyet vívott ki magának a post-punk és goth-rock képviselők körében. Első lemezük még az alakulás évében jelent meg, God's Own Medicine címmel, rajta olyan slágerekkel, mint a Westland és a Severina, amelyek egyből a reflektorfénybe emelték a zenekart. Az album folytatása a Led Zeppelines John Paul Jones által producerált Children tovább erősítette hírnevüket. Dalaikban gyakran a szerelem, a vesztesség és az egzisztenciális önvizsgálat témáit járják körül, részletgazdag hangzásuk és az atmoszférikus gitárjáték pedig Hussey érzelmes, kísérteties énekével keveredik. Az 1980-as évek végén és a 90-es évek elején a zenekar egy rendkívül termékeny időszakát élte. A Curtain Sand kiforrottabb hangzásról tanúskodott, olyan örökzöld slágerekkel, mint a Butterfly on a Wheel, vagy a koncert kedvenc Deliverance. Az 1990-es évek közepére azonban belső feszültségek alakultak ki a zenekar tagjai közt, amelyek 1996-ban ideiglenes feloszlásukhoz vezettek. A kihívások ellenére azonban a Mission az új éve ezredben ismét összeállt, kiadott 3 albumot és lenyomott több sikeres turnésorozatot is, bizonyítva, hogy képesek megújulni. Ugyanakkor hűek maradtak a gyökereikhez is. A zenekar a Covid után is rengeteget turnézott, és Magyarországon több halasztást követően 2023-ban adtak 2 fergeteges koncertet. Május 9-én pedig visszatérnek Budapestre is, várhatóan már friss lemezük dalaival. A koncertre a jegyértékesítés már szeptember 3-án 11 órakor megkezdődött a www.livenation.hu és a www.fancode.hu oldalakon tudnak jegyet szerezni erre a május 9-i koncertre, illetve a Recorder ezen cikkében mindkét oldal linkelve is van, úgyhogy nyugodtan ellátogathatnak akár ide is, és akkor gyorsan megtalálható már ugye ennek a koncertnek a jegyárusításának az oldala. Mi pedig folytatjuk a Quimby-vel és a már nagyon-nagyon ikonikus Autó 1-es Serpentinen című slágerőkkel, de egyébként hamarosan hallhatják a 7 zene számát is, pontban 4-kor pedig friss hírek várják önöket, méghozzá Farizs Dorisztól. Tartsanak velünk!

örökségünk. Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Piránig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor. Örökségünk!

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlamenti csoportok többsége támogatja az élelmiszer és közlekedési eszközök üzemanyag árak elleni védelméről szóló törvényjavaslatot, amely üzemanyag támogatást biztosít a gazdálkodóknak és a szállítmányozóknak, valamint társfinanszírozást az utóbbiaknak a gumiabroncsok vásárlásához. A képviselők hangsúlyozták, hogy intézkedésekre van szükség annak megakadályozására, hogy a nagy magas üzemanyagárak hatással legyenek a szolgáltatások és az élelmiszerek végső áraira. Szlovénia nem tudja befolyásolni az olaj és az üzemanyagok világpiaci árait, de megakadályozhatja, hogy a következmények teljes mértékben áthároljanak a gazdaságra és az emberekre, mondta Damian Jaklin, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Ha nem cselekszünk, a többletköltség nem fog eltűnni, hanem átkerül az üzemanyag, az élelmiszer és más áruk áraiba, és végül az emberek fogják megfizetni, tette hozzá. A gazdasági minisztérium a kormányzati működés első 100 napjában már számos konkrét intézkedést fogadott el, hangsúlyozta ma Angel Logar miniszter a sajtótájékoztatón. Figyelmeztetett az előző kormánytól örökölt elmaradásokra, amelyek közül néhány Szlovéniát az Európai Bizottság pereivel is fenyegeti. Logar kiemelte a társasági törvény módosítását, amely többek között bevezeti a többszörös szavazati joggal rendelkező részvények kibocsátását. Lehetőségét, és megemeli a vállalatok fenntarthatósági jelentéstételi küszöbét, valamint az ösztöndíj törvény módosítására irányuló javaslatot, amely biztosítja a COIS ösztöndíjra pályázók megfelelőbb kezelését, és megszünteti az adminisztratív terheket. Rövid időn belül elkészítették a szezonális munka vonatkozó szabályok módosítására irányuló javaslatot is, és további forrásokat biztosítottak a sport infrastruktúrába történő beruházásokhoz, mondta. Kormányzati üzemanyag támogatásban részesül az év végéig mintegy 1 millió dízel üzemű gépjármű tulajdonosa Magyarországon. A döntés értelmében a legfeljebb 150 lóerős autók után havi 5000 forintos kompenzáció jár, amellyel a világpiaci áremelkedés hatásait kívánják enyhíteni, jelentette be a Facebookon Magyar Péter magyar miniszterelnök. Az intézkedést az indokolja, hogy a korábbi hatósági árszint és a jelenlegi piaci ár közötti eltérés egy átlagos, a kormány számításai szerint havi egyszeri tankolásnál nagyjából 5000 forintot tesz ki. Ezt az összeget téríti meg a magyar állam az érintetteknek. Mivel a program decemberig tart, a jogosultak az év hátralévő részében összesen 20000 forint kompenzációhoz juthatnak. A juttatás nem csak a magánszemélyeket érinti, hanem az őstermelők és az egyéni vállalkozók is igénybe vehetik a támogatást, amennyiben a jármű a saját nevükön szerepel. Sport. Ma kezdi a kontinens tornát a szlovén férfi röplabda csapat. Az első ellenfél a szlovák válogatott lesz az A csoportban. Legutóbb 10 évvel ezelőtt találkozott a két csapat, akkor a szlovén együttes tudott győzni. Szlovénia és Szlovákián kívül a vendéglátó Olaszország, majd Svédország, Csehország és Görögország játszik az említett csoportban. A nyolcaddöntőbe a legjobb 4 kerülhet.
1: Időjárás.
2: Délután nyugat irányából enyhül a csapadék intenzitása, majd eláll és helyenként felszakadozik a felhőzet. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 15 és 19 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Egy sávban folyik a Gorenjszkói autópálya forgalma Koszeze és Smártna között Jesenice irányában, itt torlódásra és fennakadásokra kell számítani.

0: csodálatos világunk. Fordulópontok.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. A rekordos műsorunk helyén a nyári programrácsban ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma fordulópontok és az Illír tartományok. Az Illír tartományokkal egy rövid életű és igen öntörvényű államkonstrukciót tettek fel a franciák Európa térképére. De még egy pár évnyi létezés is elég volt ahhoz, hogy itt Ljubljana környékén formabontó gondolatok szülessenek meg. Legkésőbb ekkortul ugyanis és kibújt a szellem a zsákból. A szlovénok nemzeti öntudata végérvényesen felébredt. Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, Kósa Ferenccel mondjuk el, mi bontakozott ki ekkor, nem csak a Ljubljanica partjain.
2: A szlovén tartományok a 18. század folyamán a Habsburg birodalom része voltak, itt mindenképpen most Krajnára gondolok, aztán Steyrföldre, a tengermellékre, ugye, és Karintiára, hát Moravidék természetesen az a Magyar Királyság integrális része volt. Ebben a korszakban megkezdődik a szlovén nemzeti ébredés, az iskolákban ekkor a német nyelv dominált, de a szlovén parasztok és egyszerű polgárok, emberek a szlovén nyelven kívül más nyelvet nem beszéltek, és majd a nyelv kérdésén épült a nemzeti érzék is valahogy. Hát ez logikus, normális. Tudjuk, hogy már a reformáció lerakta a szlovén irodalmi nyelv alapjait, erről beszéltünk a 16. század folyamán, emlegettük Primož Trubart, ugye az első két szlovén nyelvű könyv szerkesztőjét, ki is nyomtatták ezt a két könyvet, aztán Jurij Dalmatin nevét is megemlítettük, aki lefordította a Bibliát, kinyomtatta, 1584-ben Sebastian Krell nevét is megemlítettük, ők voltak a legfontosabb szlovén reformátorok, és még egyszer aláhúzom, a szlovén reformáció lerakta a szlovén irodalmi nyelv alapjait. A szlovén irodalmi nyelv alapja, az pedig Ljubljanától délre származnak, szóval Ljubljana meg Kocsevje közti részekből. Na most néhány szlovén értelmiségi azt kezdte hangoztatni, hangsúlyozni, hogy a szlovén nyelv semmiben sem értéktelenebb a másik nyelvektől, a némettől, a franciától, a latintól, és illene az előkelőknek is megtanulni a szlovén nyelvet, és szlovén nyelven lehet épp úgy szép könyveket, drámákat, műveket, verseket írni, mint bármely nyelven a világon. Megszületett a szlovén nemzeti mozgalom, szlovénul ezt úgy nevezzük, hogy Slovensko národno gibanje, vagy prebujanje.
3: Manapság már egyértelmű, hogy minden nyelv egyforma szinten van Európai Unióban, az összes nyelv elismert és hivatalos, de hát akkor még a kisebb nyelveknek küzdeni kellett ezért a létjogosultságért. Látjuk, hogy milyen lassú folyamat volt ez lényegében, ez a nemzeti ébredés, meg a nyelvnek, a kultúrának a előretörése. Reformációval megindulnak az első próbálkozások erre, aztán végül is lehet, hogy ott még az első világháború íg is még tart ez a folyamat, ahol még a szlovénok még mindig ébredgetnek, meg ugye majd ez a tábor mozgalom, meg mindenféle arról is majd lesz szó, hogy ez nem azért egy-két év alatt ment.
2: Hát így van, nem egy év alatt ment, hogyha belegondolunk, hogy a reformáció az 1500-as, 600-as években bonyolult le, most meg már 1700-as évek második felében vagyunk, szóval látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és több ember öltő életén keresztül folytatódott.
3: Biztos csak azért is, mert ez annyira nem tetszett éppen mondjuk a németeknek, vagy hát az osztrákoknak, akik németül beszéltek.
2: Hát egyértelmű, ha belegondolunk például, hogy második József, ugye, akiről beszéltünk egyik előbeli műsorunkban, és 1765-től 1790-ig volt a német-római birodalom császára, 10 évig volt magyar király is, ez az a kalapos királyunk, aki nem is volt királyunk. Második József egy ilyen összbirodalmi nyelvet akart kifabrikálni, ahol érvelt, hogy a magyar királyságon belül a lakosság fele nem is beszéli a magyar, a latin az már halt nyelv, nem beszélik általában, akkor legyen a birodalom össznyelve a német. Természetesen ez majd kiváltotta a magyar nemesek ellenállását, hát épp úgy szintén a szlovének ellenállását is, részben a szlovén polgárok ellenállását. Hát sajnos szlovén nemességről akkor még nem lehetett beszélni.
3: De most viszont már mondunk pár olyan nagy nevet, akik majd megalapozzák ezt a réteget.
2: Hát igen, itt ez most a polgári rétegről van szó, sőt, néha még parasztokról is. Hát az első legfontosabb az mindenképpen, vagyis az egyik legfontosabb az Marco Poklin. Ő egy ágoston rendi szerzetes volt, és 1768-ban lényegében ettől datáljuk a szlovén nemzeti ébredést is, ettől az évszámtól kiadta a szlovén, azaz az akkori krajnai nyelv, nyelvtanát. Hát igen, akkor még szlovén nyelvről nehéz volt beszélni. Primož Trubár igen a szlovénokról beszélt, írt a könyvükbe, de hát meg kell azt említeni, hogy különböző dialektusokat beszéltek úgy Steyrföldön, mármint a szlovének, mint Krajnába, ugye, mint Karintiába, meg a tenger melléken. Na és figyelmeztetett a szlovén nyelv régi eredetére, értékeire, és bosszankodott azon, hogy az idegenek, akik a szlovén területeken, vagyis és akkori különböző tartományok területén élnek, nem igen akarják megtanulni a szlovén nyelvet, sőt, még ilyen lekicsinlően is tekintenek a szlovén nyelvre.
3: Igen, ugye tudjuk, hogy mai napig is a szlovén nyelvnek nagyon sok tájszólása van, vagy dialektusa, úgyhogy ez egyébként egy probléma is volt, habár ugyanakkor egy nyelvi gazdagság is. Na és akkor megyünk tovább Linhardthoz, az ő neve azért nagyon sok helyről ismerős lehet.
2: Hát igen, Anton Tamás Linhardt, ő volt a, hát úgymond első vérbeli szlovén drámaíró. Megírta két első szlovén komédiát, az egyik a Županová Micka, a másik pedig a Táveszeli Dan, Alima Ticsek Szezseni, már említette mind a kettő vígjáték, és akkor majd 1789-ben, szóval abban az esztendőben, amikor megkezdődik a francia forradalom, Párizsban, Versailles-ban, játszották először a Jubenai Színház padjain a Županová Mickát, és ez egy nagy eseménynek számított, a nézők igen lelkesen köszöntötték. Hát képzeljük el, hogy egy szlovén nyelvű komédia egy olyan városba, ahol a lakosság többsége az még mindig német volt, Ljubljanában, vagy az akkori Lajbákban. Hát ez a két komédia lényeg az, hogy az emberi gyengeségeket figurázza ki, az a mondani valója. Na aztán megpróbálta Linhardt megírni a szlovének történelmét is, sajnos csak a 800-as évekig jutott el Nagy Károly életig, ez pedig azért, mert igen fiatalon, 38 éves korában hunyt el.
3: Akkor nagyon rövid életű volt, de hát tudjuk Petőfinél is, hogy ez nem feltétlenül gond. És akkor tovább megyünk Valentin Vodnikhoz, aztán itt van Zsiga Czojsz, ő már nekem is ismerős.
2: Hát igen, Valentin Vodnik talán a legkiválóbb szlovén egyéniség ebből a korból, mert ha megnézzük, azon kívül, hogy tanító volt, tanár, költő, aztán szótárkészítő, újságszerkesztő, szóval minden, egy ilyen minden eszemény volt. Nevéhez fűződik az első szlovén újság megjelenése, az úgynevezett Lublanske Novice, Ljubljanai Hírek, Ljubljanát Lublanának írták akkor még, ugye. Ő szerkesztette ezt a heti lapot, lényegben hetente kettőször jelent meg, 1797 és 1800 között. 1800-ban akkor már abbahagyták a lap megjelenését, hiszen a előfizet ők száma igen lecsökkent. Bizonyítja azt, hogy Julian a lakosságának egy nagy hányad az német származású volt abban az időben, nem szlovén. Aztán szakácskönyvet jelentett meg, a címe Kuárszke Bukfe, összeállított néhány tankönyvet is, például az ABC-s könyvet, az általános iskola számára, aztán verseket írt, az egyik kötete, az a Pesmeza Pokusina, 1806-ban látta meg a napvilágot. De most nagyon érdekes, hogy amikor ezeket a területeket 1809-ben elfoglalják a franciák, akkor ő szívélyesen üdvözölte a franciákat, hiszen egy jóval előre haladottabb országot látott Franciaországban, mint a Habsburg monarchiában, sőt a franciák engedélyezték különböző tankönyvek írását, a szlovén nyelv használatát, erről majd később beszélünk, és ezért Vodnik üdvözölte őket. Hát igen, de amikor majd megbukott a francia hatalom, hát akkor visszajöttek a Habsburgok, és a vége az lett, hogy Valentin Vodnik elvesztette a munkahelyét.
3: Hát még jó, csak a munkahelyét, ugye?
2: Hát igen.
3: Akkor ő is ezek szerint nagyon fontos volt, és akkor most jönnek azok a nevek, igen, akik még gyakrabban visszaköszönnek, egy Czojsz, egy Vega, egy Jánsa. Hát nem az a Jánsa.
2: Igen, nem a Jánsa, ez Jánsa, hanem Anto Jánsa. Hát, hogyha már Jánsával vagyunk, akkor beszünk kicsit Anto Jánsáról, ő egy festő, egy méhez volt. Hát nem akármilyen méhez, a császári méhészet tanára volt Bécsben, szóval egy olyan személy, aki ott volt a császár közvetlen közelében. Német nyelven megírta a méhek rajzásáról szóló könyvet, többször újra nyomtatták, és az egész Habsburg birodalomban olvasták ezt a könyvet. Mindenképpen egy nagyon fontos személyről volt szó. Radovnica környékéről származott, Zsirovnica, napjainkban is még a szlovén méhészet egyik központja ez a falu. Meg kell említeni itt Júri Vegát, hát ő egy kiváló matematikus, fizikus ágyútervező volt. 1795-ben találta fel az újfajta mozsárágyút, amely kettőször tovább lőtt, mint az addigi ismert ágyúfajták, hát ez is egy nagy erőrelépés volt, ugye az osztrák császári hadsereg számára. Meg kell azt is említeni, hogy március 23-a, szóval nem messzi vagyunk tőle, ez a születésnapja, és akkor ünnep

0: olasz származásak voltak, szóval egy ilyen vegyes házasságról volt szó. Nagy kereskedő és vállalkozó szakkora is volt Rigát Zoisnak. Egyfajta mecenás volt, pénzével buzdította a szlovén nyelv, történelem és a kultúra iránti érdeklődést. Azért említettem az előbb is, hogy róla van elnevezve a Zois ösztöndíj. Végül is meg lehetne említeni Gabriel Gruber nevét, hát nagyon fontos még napjainkban is, hiszen ő projektálta Mária Terézia utasítására, kezdeményezésére az úgynevezett Gruber féle csatornát. Szlovén ez a Gruberje prekop. Tudnunk kell, hogy a Ljubljanica folyó, amely Ljubljana városa központjában folyik keresztül, néha-néha katasztrofális árvizeket tudott okozni, stb. Ettől mentesíteni kellett a várost, ezért majd Gabriel Gruber projektálta ezt a Gruber féle csatornát, amely még napjainkban is használandó, és lényegében mentesíti a főváros központját az árvizektől. Na, ezen kívül még a ljubljanai lappály, Ljubljansko Barje Slovenu kiszárításával is fáradozott Gabriel Gruber.
1: Hát ugye tavaly láttuk, hogy mennyire fontos ott Ljubljana környékén is ez az egész persze vízrendszer, úgyhogy egyéb patakokról, meg ilyen csatornákról is szó volt sajnos. Mondtuk, hogy az illír provinciák adtak egyfajta ilyen fölgyorsító hatást ennek az egész folyamatnak. Nem tartott olyan sokáig ez az időszak, de mégis nagyon fontos volt ez a pár év is itt.
0: Hát igen, ez a pár év, ez 4 évig tartott, 1809-1813-ig az illír provinciák lényegében a mai Karintiát, Görcöt, Krajnát, Isztriát, aztán a katonai határőrvidéket és Dalmáciát foglalták magába, székhelye Ljubljana volt. Na most ez miért olyan fontos? Ez azért volt fontos, mert a franciák alapították meg, és a fő céljuk az volt, hogy megakadályozzák az angolok, úgymond tengeri forgalmát az Adriai tengeren. A provinciáknak nagyon pozitív hatása volt a szlovén lakosságra, például egy új olyan államformával találkoztak, amely jóval fejlettebb volt a Habsburg birodalom államformájával, aztán akkor a franciák megengedték a szlovén nyelv használatát, sőt egy ilyen valamilyen proto egyetemet is alapítottak Ljubljanába, amely csak egy néhány esztendeig dolgozott. Természetesen mindenkire ugyanazok a jogok vonatkoztak, megadóztatták a nemeseket, a papságot is, szóval egy ilyen egalitáris társadalmat próbáltak valamilyen szinten megteremteni.
1: Emiatt volt ez az időszak olyan lényeges, mert ezek úgy megmaradtak azért ezek az ötletek, még hogyha a Habsburgok vissza is jöttek ilyen reakción módon. Azért később majd mégis lehetett ebből táplálkozni, itt ezek bizonyos dolgok el voltak hintve, mert ugye tudjuk, hogy utána visszaáll majd a rend nagyjából, itt azért az osztrák, még nem is a monarchia, hanem a császárság újra domináns lesz.
0: Így van, és később ezek a gondolatok majd csak ott az 1900-as évek környékén jelennek megint, aktuálisak lesznek, ugye, majd a szlovén nemzeti úgymond második ébredés korában.
1: Meg az illirizmus, ugye?
0: Meg az illirizmus, úgy van, majd a 30-as, 40-es esztendőkben, és akkor majd jön a táborféle mozgalom az 1870-es, 60-as, 70-es esztendőkben, és majd akkor úgymond az a jugoszláv elmélet az 1900-as években.
1: És a tábormozgalomat Ljutomer is fontos, ezért akkor majd még beszélünk is erről.
0: Persze, a tábormozgalom az pedig majd az osztrák-magyar monarchia létrejött után lesz aktuális, 1867 után, amikor a délszlávok úgy érzik, hogy hát a dualista monarchia, szóval Ausztria plusz Magyarország, on kívül kéne még egy harmadik állami entitást is alapítani a monarchia területén, az pedig egy délszláv ország lenne.

Fordulópontok. Történelmi best-of. Most megismételtük a 2024. március 15-i epizódot, amelyben az illír tartományokról hallhattak. Egy hét múlva pedig már visszatér a csodálatos világunk és benne újabb emberi rekordok. Kósa Ferenccel már itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Ali és Tóth Andi közös dala szólt az imént a Kicsinál, mi pedig egy kicsit, hát talán nehezebb, illetve erősebb témával folytatjuk, ugyanis tegnap, szeptember 10-én volt az öngyilkosság megelőzés világnapja, illetve nagyon sokan magát szeptember hónapját tartják az öngyilkosság megelőzés fontosságára való figyelemfelhívás, úgymond hónapjának, nem csak ugye szeptember 10-ét, mint egy napot. Egyébként ennek a napnak a fő üzenete, hogy az öngyilkosságok odafigyeléssel, időben nyújtott szakszerű segítséggel és nyílt kommunikációval megelőzhetők. Világszerte ilyenkor felvilágosító kampányokkal, szakmai konferenciákkal és a segélyvonalak elérhetőségeinek terjesztésével hívják fel a figyelmet a megelőzés fontosságára. Annak a szomorú ténynek a tudatában, hogy a világon évente mintegy 700 ezer ember veszíti életét öngyilkosság következtében. Egyébként magának annak, hogy miért alakult ki mégis az első segélyhívó telefonszám, annak van egy mondhatni különleges története. Chad Vara, anglikán lelkész, 1953-ban Londonban indította el egyébként a világ első kifejezetten segélyhívásra létrehozott telefonos szolgálatát, mivel mélyen megrendítette egy öngyilkosságot elkövetett 14 éves lány temetése. A lány egyébként azért vetett véget saját életének, mert megjött a menstruációja, és nem volt senki, akiben megbízhatott volna, és tévesen attól tartott, hogy nemi úton terjedő betegséget kapott el, és ezért végül jobbnak látta, hogy véget vessen saját életének. Most beszélhetnénk különféle cikkekből, ugye különféle témákról ezzel kapcsolatban, de inkább talán kötetlenül fontosabb az, hogy beszéljünk magáról erről a témáról. Ugye hát az élet része, hogy előbb-utóbb szembesülünk valamilyen mélyponttal vagy nehézséggel, amikkel aztán meg kell küzdenünk mentálisan, egyedül vagy akár valakinek a segítségével. Ilyenkor pedig ugye mindig jó, ha van mellettünk valaki, aki támaszt tud nyújtani, és az ő segítségével akkor át tudjuk vészelni ezeket a kicsit sötétebb időszakokat. Ez az idő nagy részében, hát idővel sikerül ugye ezekkel a nehézségekkel megbirkózni. Vannak viszont olyan pillanatok, olyan helyzetek, amikor ezt sokkal nehezebb megtenni. Amikor a nehézségekből annyi van, hogy egyszerűen összeomlik alatta az ember, és nemhogy magán segíteni, de segítséget kérni is túl nehéz neki. Ezek a mélypontok pedig azok, ahol legtöbbször mindenki eltávolodik attól, akinek szüksége van segítségre, mert a depresszió ez az oldala már nem egyszerű, időnként borzasztóan csúnya is tud akár lenni. És ezzel a témával mi még fogunk foglalkozni, de először érkezik talán egy olyan dal, ami mondhatni tökéletesen megének, és megírja azt, és a zenekar megénekli azt, ami ezzel a témával kapcsolatos, hogy milyen nehéz is néha egyedül, vagy bármilyen segítség nélkül megbirkózni ilyen problémákkal. Ez pedig nem más, mint a Leave Out All The Rest a Linkin Parktól.

Említettük ugye, hogy ugye vannak azok a bizonyos mélypontok, amikor a depresszió megmutatja a csúnya oldalát, az néha meglehetősen durva oldalát, és ilyenkor nagyon sokszor megtörténik az, hogy akiről azt gondoltuk, hogy ott van mellettünk, és képes segítséget nyújtani, vagy támaszt nyújtani, még azok is eltávolodnak. Ezek azok a szituációk, amikor az embernek nincs ereje ahhoz, hogy felkeljen az ágyból, vagy túl sokat alszik, vagy egyáltalán nem tud aludni, amikor a személyes higiénia is teljesen el lesz hanyagolva, ezek azok a mélypontok, ahol sokszor magukra maradnak. Mert sokszor, ha nem tapasztaltuk, akkor nehéz megérteni, hogy miért is számít akkora sikernek, ha hetek után sikerült valakinek végre fogat mosnia, vagy kimenni a mosdóba, beállni a zuhany alá. Ilyenkor pedig fontos az, hogy ott legyünk ezeknek az embereknek, hogyha kell, rángassuk ki akkor azt a szemét néhány órára, ha kell, segítsünk neki elvégezni valamilyen teendőt, esetleg elmosogatni az edényeket, amik felhalmozódtak, mert lehet, hogy ez a jelenlét, ez a kis segítség lesz az, ami életben tartja addig, amíg képes saját maga is tenni azért, hogy jobb legyen. És vegyük észre a segélykéréseket is, mert sokszor ezek olyan apróságok, amiket egyszerűen félre söprünk, mert olyan átlagosnak tűnnek, olyan mindennapinak, egészen addig, amíg nem késő. Például, hogyha felhozhatok egy példát, Simon Sinek egyik történetét. Simon és az egyik ismerőse kötöttek egy olyan megállapodást, hogy bármikor, de tényleg bármikor, ha az egyiknek segítségre van szüksége, a kérés csak egy üzenetbe kerül. Van 8 perced? Ennyi. Semmi több, és akármilyen szituációban is van éppen a másik, fogja magát, és arra a 8 percre ott van annak, aki éppen küldte ezt az üzenetet, mert már csak ennyi elég ahhoz, hogy enyhítse a magányérzetet. 8 perc. Ami nekünk nem kerül semmibe, mert ha éppen dolgozunk is valamin, azt a 8 percet tudjuk hanyagolni, 8 perc múlva is tudjuk folytatni azt a munkát, de lehet, hogy pont ez a bizonyos 8 perc lesz az, ami a másikat életben tartja, ami elég erőt ad ahhoz, hogy ne válassza a végső opciót, mert minden annyira nehéz hirtelen. Az időjárás is egyébként nagy szerepet játszhat a lelki állapotunkban. A szezonális depresszió nem új dolog. Az őszi és téli időszakokban a hasonló időjárás hatására alakul ki, mint például a mai. Ez pedig rátehet még egy lapáttal a már meglévő helyzetre, amiben valaki van. Fontos egyébként, hogy ilyen esetekben magunkra is figyeljünk, ugyanis nagyon sokszor rámegy erre a saját egészségünk is, és tény, hogy nem mindenkit lehet megmenteni. Így ha ott voltunk és próbálkoztunk segíteni, mégis tragédiába torkollott a történet, akkor nem magunkat hibáztassuk, mert ezt borzasztóan könnyű megtenni ilyen esetekben. Mi a tőlünk telhetőt megtettük, de néha van, hogy ez sem képes segíteni. Attól még nem a mi hibánk lesz, és ezt nagyon-nagyon fontos észben tartani ilyen esetekben. Aki pedig esetleg akár most ebben az időszakban, vagy bármikor depresszióval, vagy bármilyen negatív gondolatokkal küzd, és úgy érzi, hogy egyszerűen nem mer segítséget kérni, mert azért még így is a 21. században társul ehhez egy bizonyos szégyen, egy bizonyos megvetés, amitől lehet, hogy mi is tartunk egyrészt, mert még mindig mondhatni, hogy elfogadott az, hogy valakit lenéznek azért, mert hogy éppen kimeri jelenteni, hogy küszködik valamilyen problémával, és ha éppen valaki a hallgatók közül is így érzi, akkor ne feledjék, hogy nincsenek egyedül, és van segítség, és nem szégyen segítséget kérni, akár barátoktól, akár ismerősöktől, vagy ha ilyen opciónk nincs, akkor különféle telefonszámok is elérhetőek, amin keresztül lehet segítséget kérni. Itt nálunk Szlovéniában a Samarian in Sopotnik segélyvonal a nap 24 órájában hívható, a 116-123-as telefonszámon. A gyermekek és serdülők számára fenntartott TOM segélyvonal déli 12 és 20 óra között érhető el a 116-111-es számon. A lelkiválság esetén igénybe vehető segélyvonal pedig 19 óra és 7 óra között hívható a 01-520-99-00-as számon.
Ezen kívül, ha valaki az erőszak áldozatává válik, nők és gyermekek számára fenntartott SOS segélyvonal is elérhető. A 0800 11 55-ös számon a szolgáltatása nap 24 órájában működik. Illetve ugye Magyarországról sem feledkezünk meg. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 024-ben ingyenesen hívható. 116 123 ez a telefonszám, illetve e-mailen is elérhetőek a nem vagy egyedül 116123@gmail.com e-mail címen is bátran lehet nekik írni, ismételten a nap 24 órájában. Úgyhogy, ha valaki éppen úgy érzi, hogy nehézségekkel küzdik, és talán valamilyen módon egyrészt fél is segítséget kérni, ne féljenek, ez fontos, hogy egyrészt beszéljünk is róla, és anonim telefonszámokon ugye elérhetőek a segélyvonalak, úgyhogy hívják őket bátran, és ha kell, akkor kérjenek segítséget családtagoktól, barátoktól. Mi pedig folytatjuk ismételten egy olyan zenével, ami nem csak, hogy egyrészt ezt a témát dolgozza fel, hanem azt is, hogy milyen ott lenni valakinek egy ilyen időszakban. Érdemes elgondolkodni a szövegén, mert annak ellenére, hogy ugye a dalnak a szövege ezt a témát dolgozza fel, azért a hangulata bőven másabb. Ez pedig nem más, mint a Of Monsters and Men-től a Little Talks.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Szlovénia előrelépést tett a környezetvédelem területén, de vannak még jelentős hiányosságok. Jegyezte meg az OECD az ország környezetvédelmi és klímapolitikai előrehaladásáról szóló független értékelésében. Gyenge előrelépés figyelhető meg a közlekedésből származó kibocsátások csökkentésében. Szlovénia büszke lehet arra, hogy az OECD legutóbbi 2012-es értékelése óta az eltelt években előrelépést tett az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében, és jelentősen csökkentette a PM2,5 finom részecskék kibocsátását. Az ország számára egy másik fontos lépés a tavaly elfogadott klímatörvényben szereplő nulla nettó kibocsátás elérésére vonatkozó nemzeti cél 2045-re való elhalasztása, ami 5 évvel megelőzi a közös uniós célt. Szlovénia továbbra is vezető szerepet tölt be a védett szárazföldi területek védelmében, tették hozzá. Új 70 millió eurós gyártóüzemet épít a Palfinger Ormosban. A daru és emelés technikai megoldásokat gyártó vállalat 2028-ban indítaná el a termelést. A beruházáshoz az állam mintegy 16,8 millió eurós támogatást biztosít. Az új telephely több mint 18,5 hektáros területen épül fel. A beruházás nem egyszerűen egy új gyártócsarnokot jelent. A tervek szerint összeszerelő üzem, felületkezelő részleg és logisztikai központ is létesül. Emellett képzési központot is alakítanak a dolgozók, a tanulók és szerviztechnikusok számára. A Palfinger ezzel saját európai gyártási és logisztikai hálózatát is erősíteni. A beruházáshoz kapcsolódó új munkahelyek pontos számát azonban a vállalat nem közölte. A következő 2 évben elsősorban az építkezés előrehaladása és a leendő munkaerő igény jelenthet új fejleményt. A jelenlegi tervek szerint 2028 elején már a termelés is elindulhat Ormosban. A horvát kormány legutóbbi ülésén meghosszabbította az energiaár emelkedés hatásainak mérséklését célzó támogatásokat, és új fogyasztóvédelmi, szociális, valamint családtámogatási intézkedésekkel egészítette ki őket. Andrej Plenković kormányfő azt mondta, Horvátország továbbra is olyan globális kockázatoknak van kitéve, amelyekre nincs közvetlen befolyása. Mindenekelőtt a közel-keleti háború és az energiaárak erőteljes emelkedése miatt. A csomag legtöbb eleme október 1-től 2027. március 31-ig lesz érvényben. Külön intézkedéseket tartanak fenn a mezőgazdasági termelők, a halászok, a közösségi közlekedési szolgáltatók és a hallgatók számára is. Új demográfiai intézkedésként a 4 vagy több gyermeket nevelő családok legfeljebb 15 ezer eurós támogatást kaphatnak legalább 7 üléses új vagy használt gépkocsi vásárlásához. A támogatással megvett járművet 5 évig nem lehet eladni. Sport. Peter Kauser jutott a döntőbe a kajakosok szlálom világkupa versenyén Szentdurgellban. A döntő most zajlik, míg a női kategóriában Eva Alina Hocsevar került a legjobbak közé, a döntő pedig hamarosan 17 óra 15 perckor kezdődik.
2: Időjárás.
1: Nyugat irányából enyhül a csapadék intenzitása, majd eláll és helyenként felszakadozik a felhőzet. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 15 és 19 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Egy sávban folyik a gorenckai autópálya forgalma Koszeze és Smártna között Jesenice irányában. Itt torlódásra és fennakadásokra kell számítani. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma is Brezovica előtt a főváros felé.

Megyek, robognak vonatok és életek, bennem legbelül valami, valami remeg, mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezed, ami

mégis. Az operettek világa. Vidám, könnyed műfaj, ahol a végén minden jól alakul.

Köszöntöm az operett kedvelőket! Sorozatunk újabb részében Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátéka következik, melynek szövegét Petőfi Sándor elbeszélő költeménye alapján Bakonyi Károly írta, Heltai Jenő versének felhasználásával. A János Vitéz tehát egy daljáték, de szerepel a 20 legnépszerűbb operett listáján.

Bakonyi Károly, a Földművelésügyi Minisztérium fogalmazója 1903-ban határozta el, hogy Petőfi Sándor János Vitéz című elbeszélő költeményéből színdarabot ír. Az operett versének megírására Heltai Jenőt kérte fel, aki eleinte vonakodott a feladatot elvállalni, majd Petőfi költészetéhez méltó dalszövegekkel segítette az operett elkészültét. A szövegek megírásához Petőfi versein túl Kriza János Vadrózsák című népköltészeti gyűjteményét is alapul vették. Az elkészült szövegkönyvet Bőti László, az éppen megalakult Királyszínház igazgatója nagy örömmel fogadta, és előadásra alkalmasnak találta. Már csak találni kellett valakit, aki a szövegkönyvhöz megírja a hozzáillő sikeres zenét, mely által a darab kerek egészet alkothat. Kacsó Pongrácz a Csipke Rózsa című zenés játékával hívta fel magára a szerzők figyelmét. Gyorsan haladt a munkával, az első három dallal pár nap alatt elkészült, de a teljes mű megzenésítése is kevesebb, mint 5 hónap alatt kész lett. A mű 1904. augusztus 20-án elkészült, és majdani bemutatóját várta.

Bőti László a sikeres előadásban gondolkodva Takács Mihályt az operaház művészét szerette volna Kukorica Jancsi szerepében látni, míg Iluska és a francia királykisasszony szerepét egyaránt Fedák Sárinak, a kor ünnepelt primadonnájának szánta. Számításait keresztül húzta, hogy Fedák Sári a szövegkönyv elolvasása után inkább a főszerepre, azaz Kukorica Jancsi szerepére vágyott. A színigazgató nem akart ellenkezni rajongott primadonnájával, ezért a szerepet neki adta. A női főszerepet végül ketté osztották, így Iluska karakterét Medgyaszai Vilma, a francia királykisasszonyt Szamosi Elza formálhatta meg. A gonosz mostoha bőrébe Csatai Janka bújt, Bagót Pap Mihály alakította, a francia király szerepét pedig Németh József játszotta. A darab rendezője Bokor József lett, a zenekart Konti József vezényelte.

ismerkedjünk meg a darab történetével. A faluba érkező huszárok parancsot kapnak az indulásra, a francia király segítségére kell sietniük. A leányok a falu szélén búcsúzkodnak az éppen hadba induló legényektől. Behozzák a háromszínű lobogót, hogy a falu legszebb leánya, Iluska, felpántlikázhassa azt. Megjelenik a színen Bagó, aki reménytelenül szerelmes Iluskába. A huszárok elbúcsúznak és útnak indulnak. A szakasz távozása után ostorpattogtatások közepette megérkezik Kukorica Jancsi, a juhászbojtár. Furujáján játszva kicsalogatja szép Iluskáját a ház elé. A kis árvalánynak egyetlen öröme és boldogsága a derék Kukorica Jancsi, akibe szerelmes. Az idillnek azonban hamar vége lesz, hisz Iluska gonosz mostohája ki nem állhatja Jancsit. A János vitéz egy árva fiúból lett huszárlegény bolyongásának története. A szerelmes pásztorfiú, Kukorica Jancsi önhibáján kívül bajba kerül, kényszerből huszárnak áll, ismeretlen csatatérre vetődik, és dicsőséget arat. A király hálája jeléül felajánlja Jancsinak a fele királyságot és szépséges lánya kezét is. A hősies tettek és a csatában edzett érdem azonban nem elégítheti ki azt, aki már megélte a szerelmet és szembesült a halállal. János vitéz sokakat meglepve ezzel nem fogadja el a királylány kezét, mivel Iluskájára gondol, szülőfalujában hagyott szép szerelmére. Hozzávágyik a szíve, nála járnak a gondolatai. Eközben furulya szó hallatszik, és színre lép egy szomorú huszár. Bagó az, a falu trombitása. Szomorú és dermesztő hírt hoz Jancsi falujából. Iluska nincs többé. Halára kínoszta gonosz mostohája. Emlékül egy szár rózsát hozott Jancsinak Iluska sírjáról. Jancsi megtört szívvel, kezében a szár rózsával és a francia királytól kapott kincsel búcsút vesz az udvartól és világgá indul. Vele tart Bagó is, hogy a halálban felkeressék Iluskát, közös szerelmüket.

Jancsi és Bagó vándorútjuk során elérkeznek az élettavához. Egy rútboszorkány, aki nem más, mint a gonosz mostoha, megpróbálja elcsalni őket a tó mellől. De Jancsi a tündérek énekéből rájön, hogy itt meglelheti elveszett szerelmét. Az Iluska sírjáról elhozott rózsát bedobja az élettavába. A tóból virágok, rózsák nőnek ki, és szemük előtt tűnik fel a tündérek országa, ahol a tündér királynő nem más, mint Iluska. A szerelmesek boldog öleléssel találnak egymásra. Iluska meggyőzi Jancsit, hogy maradjon tündérországban, legyen a tündérek fejedelme, de figyelmezteti, hogy ha elfogadja az ajánlatot, soha többé nem hagyhatja el tündérországot. Jancsi beleegyezik, hogy szerelmével marad, de mikor a hazainduló Bagó az ismert szomorú dallamot játsza furujáján, nem bírja ki és utána rohan. Hazavágyik szép Magyarországba. Futtában még visszakiált Iluskának, hogyha szereti, ő is velük tart. A tündérek hiába is kérlelik, Iluska sem marad. Lefoszlik róla a tündérruha, és egyszerű parasztruhájában Jancsia után siet. A szerelmesek együtt kéz a kézben érkeznek haza falujukba, és a falu végén boldogan lépik át Iluska jól ismert kis házának ajtaját. A bolyongás a meseszerű utolsó részben már a lélek nyughatatlanságáról szól. Arról a belső küzdelemről, melyet egy meggyőződés mozgat, nincs értelme az életnek boldogság nélkül.

A bemutatót 1904. november 18-án tartották. A darab elsőprő sikere még az alkotókat is meglepte. A színpad hol felpesdült, hol megnyugtató vidámságot árasztott. A közönség derült, nevetett, majd Bagó meghatóan szép dal alatt már a sírás is felcsuklott innen-onnan. A dal befejeztével újrázást követeltek, de az ismétlés egy kicsit váratott magára, mert a Bagót alakító Pap Mihálynak is könnyek peregtek az arcán. A karmester Konti József is a zsebkendője után kutakodott, de még a zeneszerző Kacsó Pongrác szeme is könnyes lett. Fedák Sári úgy emlékezett vissza a darab bemutatójára, mint addigi legnagyobb sikerére, melyben a közönségnek is hatalmas szerepe volt. Azt mondta, amikor elénekeltem az Egy rózsa száll szebben beszélt, már eldőlt a darab sorsa. Mindenki sírt a nézőtéren, én is velük. A bemutatóról elismerően írtak a korabeli kritikák. Egyfajta sajátos magyar stílus létrejöttéről is szóltak az írások.

A bemutatót követően megszakítás nélkül 165 alkalommal játszották a darabot, minden jegy elkelt táblával a Király Színházban, összesen pedig 689 alkalommal került itt színre. A premiért követő néhány hónap alatt 29 vidéki színház vette meg az előadás jogát, a vidéki primadonnáknak még János Vitéz versenyt is tartottak. A siker példátlan volt. Szerb Antal így írt az alkotásról. A magyar irodalomnak vannak sokkal nagyobb szabású alkotásai, mint a János Vitéz. De a János Vitéz az, amit az ember szeretne odaajándékozni külföldi ismerőseinek, hogy megérezzék a magyar népjelleg melegségét, humorát, semmihez sem fogható báját, hogy megérezzék a magyar szívverését. Ebben a műben csodálatosan együtt van a magyar föld valósága és a magyar lélek álma. Ilyesmi, mint a János Vitéz, a legnagyobbaknak is csak egyszer sikerül. Kedves hallgatóink, ennyi már az operettek világából. Végezetül még néhány dal a János Vitézből. Köszönjük figyelmüket!

0: sziklák.
1: Virág borítja mindenütt a vidéket.
0: És micsoda illat! Megrészegedik tőle az ember.
1: Oda néz, mintha megmozdult volna a tó.
0: Csoda szép lányok emelkednek ki a vízből. Jancsi, hol vagyunk?
1: Nem tudom, babó. Nézd, hogy lebegnek pilleszárnyaikkal a vízszínén.

0: Odahaza most vér itt a pipacs, meg a szarkaláb. Mire hazaér, éppen aratnak.
1: Jancsikám, mi történt veled?
0: Most ér haza a nyáj, szól a kolomb. A kis toronyban cseng a harangszó. Aratók dala hangzik messziről. Cselebogár, sárga, cselebogár.
1: Jancsi, te sírsz? Nézd rám, ölej meg. A tiéd vagyok örökre.
0: Haza, haza. Hív a furulja szó. Keres a nyár. Isten veletek. A puszta visszahívja az ő fiát.
1: Mit akarsz hagyni most, amikor megtaláltuk egymást? Hát ez a szerelmet. Jancsi!
0: Iluskám, szeretlek. Meghalok utánad. De te azt nem érezheted, ami most az én szívemet vacsorja. Mennem kell. A honvás folytogat. Szól a furulja. Isten veled. Ha igazán szeretsz, gyere után!
1: Jancsi, ne menj el!

itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok,

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A parlamenti csoportok többsége támogatja az élelmiszer és közlekedési eszközök üzemanyagárak elleni védelméről szóló törvényjavaslatot.
1: A kormány javasolt pótköltségvetése biztosítja a jóléti államot és fenntartja a beruházásokat, mondta Andrej Sircel pénzügyminiszter.
2: Szlovénia előrelépést tett a környezetvédelem területén, de vannak még jelentős hiányosságok, jegyezte meg az OECD.
1: Kormányzati üzemanyag támogatásban részesül az év végéig mintegy 1 millió dízel üzemű gépjármű tulajdonosa Magyarországon.
2: A horvát kormány legutóbbi ülésén meghosszabbította az energiaáremelkedés hatásainak mérséklését célzó támogatásokat.
1: Következzenek a részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A parlamenti csoportok többsége támogatja az élelmiszer és közlekedési eszközök üzemanyagárak elleni védelméről szóló törvényjavaslatot, amely üzemanyag támogatást biztosít a gazdálkodóknak és a szállítmányozóknak, valamint társfinanszírozást az utóbbiaknak a gumiabroncsok vásárlásához.
1: A képviselők hangsúlyozták, hogy intézkedésekre van szükség annak megakadályozására, hogy a magas üzemanyagárak hatással legyenek a szolgáltatások és az élelmiszerek végső áraira. Szlovénia nem tudja befolyásolni az olaj és az üzemanyagok világpiaci árait, de megakadályozhatja, hogy a következmények teljes mértékben átháruljanak a gazdaságra és az emberekre, mondta Damian Jaklin, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Ha nem cselekszünk, a többletköltség nem fog eltűnni, hanem átkerül az üzemanyag, az élelmiszer és más áruk áraiba, és végül az emberek fogják megfizetni, tette hozzá.
0: A parlamenti vizsgálatokról szóló törvény módosítására vonatkozó törvényhozási népszavazás kezdeményezői ma a népszavazási kampány kezdetén tartott sajtótájékoztatón a módosítás elleni szavazásra szólítottak fel. Figyelmeztettek, hogy a kormány a jogvédelem kulcsfontosságú garanciáit szünteti meg, ezzel felügyelet nélkül próbálva megfélemlíteni a politikai ellenfeleket és kritikusokat.
1: A törvény módosítása többek között korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét. A vizsgálat alá vont személyeknek a továbbiakban nem lenne ez a lehetőségük. A kezdeményezők úgy vélik, hogy a módosítás megszünteti az egyik legfontosabb garanciát, amely megakadályozza a parlamenti vizsgálatok politikai visszaéléseit. A vizsgált személy az emberi jogok megsértése miatt a vizsgálóbizottság záró jelentésének kézbesítését számított 8 napon belül indíthatna párt.
0: A kormány javasolt pótköltségvetése biztosítja a jóléti államot és fenntartja a beruházásokat, mondta ma Andrej Sircel pénzügyminiszter. A pótköltségvetésnek nincsenek negatív hatásai a polgárok életére, legfeljebb pozitívak, tette hozzá.
1: A kormány által csütörtökön jóváhagyott javasolt pótköltségvetésben a költségvetési bevételek 16,5 milliárd eurót tesznek ki, ami 6,3%-kal több, mint a tavaly elfogadott költségvetésben, míg a tervezett kiadások 18,8 milliárd eurót tesznek ki, ami több, mint 6%-kal magasabb a korábbinál. A költségvetési hiány így várhatóan 2,2 milliárd eurót, azaz a bruttó hazai termék gyenge 3%-át teszi ki. A javasolt pótköltségvetés lényege éppen az, hogy a hiányt a költségvetési szabályok keretein belül tartsa, mondta Sircel a mai ljubljanai sajtótájékoztatón.
0: A gazdasági minisztérium a kormányzati működés első 100 napjában már számos konkrét intézkedést fogadott el, hangsúlyozta Angel Logar miniszter a mai sajtótájékoztatón. Figyelmeztetett az előző kormánytól örökölt elmaradásokra, amelyek közül néhány Szlovéniát az Európai Bizottság pereivel is fenyegeti.
1: Logar kiemelte a társasági törvény módosítását, amely többek között bevezeti a többszörös szavazati joggal rendelkező részvények kibocsátásának lehetőségét, és megemeli a vállalatok fenntarthatósági jelentéstételi küszöbét, valamint az ösztöndíj törvény módosítására irányuló javaslatot, amely biztosítja a COISZ ösztöndíjra pályázók megfelelőbb kezelését, és megszünteti az adminisztratív terheket. Rövid időn belül elkészítették a szezonális munkára vonatkozó szabályok módosítására irányuló javaslatot is, és további forrásokat biztosítottak a sport infrastruktúrába történő beruházásokhoz, mondta.
0: Szlovénia előrelépést tett a környezetvédelem területén, de vannak még jelentős hiányosságok, jegyezte meg az OECD az ország környezetvédelmi és klímapolitikai előrehaladásáról szóló független értékelésében. Gyenge előrelépés figyelhető meg a közlekedésből származó kibocsátások csökkentésében.
1: Szlovénia büszke lehet arra, hogy az OECD legutóbbi 2012-es értékelése óta az eltelt években előrelépést tett az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében, és jelentősen csökkentette a PM2,5 finom részecskék kibocsátását. Az ország számára egy másik fontos lépés a tavaly elfogadott klímatörvényben szereplő nulla nettó kibocsátás elérésére vonatkozó nemzeti cél 2045-re való elhalasztása, ami 5 évvel megelőzi a közös uniós célt. Szlovénia továbbra is vezető szerepet tölt be a védett szárazföldi területek védelmében, tették hozzá.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Kormányzati üzemanyag támogatásban részesül az év végéig mintegy 1 millió dízel üzemű gépjármű tulajdonosa Magyarországon. A döntés értelmében a legfeljebb 150 lóerős autók után havi 5000 forintos kompenzáció jár, amellyel a világpiaci áremelkedés hatásait kívánják enyhíteni. Jelentette be a Facebookon Magyar Péter, magyar miniszterelnök.
1: Az intézkedést az indokolja, hogy a korábbi hatósági árszint és a jelenlegi piaci ár közötti eltérés egy átlagos, a kormány számításai szerint havi egyszeri tankolásnál nagyjából 5000 forintot tesz ki. Ezt az összeget téríti meg a magyar állam az érintetteknek. Mivel a program decemberig tart, a jogosultak az év hátralevő részében összesen 20000 forint kompenzációhoz juthatnak. A juttatás nem csak a magánszemélyeket érinti, hanem az őstermelők és az egyéni vállalkozók is igénybe vehetik a támogatást, amennyiben a jármű a saját nevükön szerepel.
0: A horvát kormány pedig legutóbbi ülésén meghosszabbította az energia áremelkedés hatásainak mérséklését célzó támogatásokat, és új fogyasztóvédelmi, szociális, valamint családtámogatási intézkedésekkel egészítette ki őket.
1: Andrej Plenković kormányfő azt mondta, Horvátország továbbra is olyan globális kockázatoknak van kitéve, amelyekre nincs közvetlen befolyása. Mindenek előtt a közel-keleti háború és az energiaárak erőteljes emelkedése miatt. A csomag legtöbb eleme október 1-től 2027. március 31-éig lesz érvényben. Külön intézkedéseket tartanak fenn a mezőgazdasági termelők, a halászok, a közösségi közlekedési szolgáltatók és a hallgatók számára is. Új demográfiai intézkedésként a 4 vagy több gyermeket nevelő családok legfeljebb 15000 eurós támogatást kaphatnak legalább 7 üléses új vagy használt gépkocsi vásárlásához. A támogatással megvett járművet 5 évig nem lehet eladni.
2: Sport.
0: Az első fociliga 9. fordulójában ma a Brinje Grosszupje vendége lesz a Nafta. A mérkőzés 20 óra 15 perckor veszi kezdetét. A szlovén másodosztályban a 6. fordulóval folytatódik a bajnokság. Most a Primorje és a Bilje játékát közvetítik, majd 20 órától a Tábor Sežana és a Dravinja csap össze. 21 órakor ma kezdi a kontinens tornát a szlovén férfi röplabda csapat. Az első ellenfél a szlovák válogatott lesz az A csoportban. Legutóbb 10 évvel ezelőtt találkozott a két csapat, akkor a szlovén együttes tudott győzni. Szlovénia és Szlovákián kívül a vendéglátó Olaszország, továbbá Svédország, Csehország és Görögország is játszik az említett csoportban. A 8. döntőbe a legjobb 4 csapat kerülhet. Malaga és Peñas Blancas között ma 210 kilométert tettek meg a Vuelta a España versenyzői. A 19. etap hegyi befutóval ért véget, a legjobb idővel pedig Eddie Dunbar ért célba. Primož Roglič a 14., Jakob Omerzel pedig a 17. lett. Holnap újabb hegyi etap vár a bringásokra, az összetettben pedig nem történt nagyobb változás.
1: Időjárás. Északa-nyugat irányából egyre több felé kitisztul az ég. Holnap túlnyomóan derült időre van kilátás. A síkságokon reggel ködös, párás lesz a levegő. A hőmérséklet csúcsértéke 7 és 12 fok között alakul. Napközben 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adrián enyhe óra mellett 25 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Egy sávban folyik a Gorányszkói pályaforgalma a Koszeze és Smártno között Jesenice irányában. Itt torlódásra és fennakadásokra kell számítani. Meghibásodott kamion miatt akadozik a tenger melléki stráda forgalma Lom és Urec között Koper felé.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Király Tomi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszont hallásra!
3: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Booker T. Jones és J. James közös dalát hallhattuk, a Broken Heartot, odakint pedig egyébként, legalábbis ami Landvát illeti, egy kicsit eloszlottak a felhők, legalábbis a sötét szürke felhők, ami azt illeti, és kisütött a nap is, úgyhogy lehetséges, hogy valakinek pont épp sikerült megvilágítani a szobáját, napfénnyel betölteni a szobáját, itt a mi stúdiónkat és néhány perc erejéig csak is a kis narancssárga, sárgás fény töltötte be. Egész kellemes érzést tud adni az embernek egy ilyen kis szürkés, borongós nap után. Na de mi a zenétől nem távolodunk annyira el, Olivia Rodrigo ugyanis tökéletesen megmutatta, hogy hogyan kell jó célra használni a hírnevet. Amikor is a művésznő elképzelte a saját fesztiválját, akkor lányokat látott maga előtt, akik egy fa alatt ülve virágkoszorúkat fonnak és barátságkarkötőket készítenek, és végül innen jött a kizárólag női fellépőket felvonultató Daisy Chain Fields neve is, mesélte az énekes a Good Morning America műsorában. A hétvégén megtartott fesztivál végül azonban jóval több lett egy hatalmas pop ünnepnél. Rodrigo összesen 45 ezer ember előtt állított a reflektorfénybe a női jogokat, a reproduktív egészséget és az abortuszhoz való hozzáférés kérdését. Miközben az esemény végül 20 millió dollár gyűjtött az ezekkel foglalkozó szervezeteknek, olvashatjuk a Telex After cikkében. Rodrigo már a fesztivál bejelentésekor egyértelművé tette, hogy a Daisy Chain Fieldsnek társadalmi célja is lesz. A bevételből olyan szervezeteket támogatnak, amelyek többek között a nők egészségével, az abortuszjoggal, a szülésbiztonsággal, a családon belüli erőszakkal és a női munkavállalók jogaival foglalkoznak. A fesztivál így egyszerre lett a női előadók és rajongók ünnepe, valamint látványos kiállás olyan ügyek mellett, amelyekről Rodrigo évek óta nyíltan beszél. A Kaliforniában tartott augusztus 29-i eseményen olyan előadók léptek fel, mint Chappell Roan, Doechii, Bikini Kill és Stevie Nicks. Olivia Rodrigótól pedig már megszokhattuk, hogy legendákkal duettezik, úgyhogy ez különösen jó apropó volt arra, hogy együtt énekeljen többek között Stevie Nicks-el és Alanis Morissette kanadai énekessel. Ezen kívül Sarah McLachlan oldalán adott elő egy Dolly Parton dalt az elhunyt énekesnő emlékére, tehát bőven akadt emlékezetes pillanat, amire büszke lehet az előadó. A fesztivált a nemzetközi sajtó is kiemelten kezelte. A Forbes egyenesen történelmi jelentőségűként írta a Daisy Chain Fieldsről, bár a Guardian kritikája szerint a szervezők nem kezelték tökéletesen a nagy hőséget, a fesztivál erős fellépői névsorát méltatták, és összességében kedvező fogadtatásban részesült a rendezvény. Na, mi még ezzel a rendezvénnyel fogunk foglalkozni, és ugye ezzel kapcsolatban akkor a Telex After cikkével, de egyenlőre érkezik egy dal, ez pedig nem más, mint Hauptmanntól a Chibi Video.

A Carson Coma felül arra a bizonyos érzelmi libikókára, mi pedig folytatjuk is tovább Olivia Rodrigo Daisy Chain Fields nevű fesztiváljával, amit ugye idén rendeztek meg augusztus végén. A rendezvény sajtótájékoztatóján Rodrigo könnyek között jelentette be, hogy nem kevesebb, mint 10 millió dollár gyűlt össze, amit 10 szervezet között fognak szétosztani majd. A fesztivál egy pontján színpadra lépett Melinda Gates, Bill Gates egykori felesége is, aki elmondta, hogy megduplázza az adomány összegét, tehát összesen 20 millió dollár fog jótékony célra menni. Amerikai viszonylatban is kivételes ez az összeg, mert másról sem hallunk, csak arról, hogy a nők helyzetével foglalkozó civil szervezetek óriási támogatásoktól estek el az utóbbi években, a republikánusoknak köszönhetően, mondta a Telexnek Les Krisztina, a nők elleni erőszak áldozatait segítő Patent Egyesület reproduktív jogi koordinátora. Hozzátette, hogy fontos kihangsúlyozni, hogy ez szabadon felhasználható összeg, ami ritka a non-profit szervezeteknél, mert általában a pályázatoknál is szigorúan meghatározzák, mire is költhetik az elnyert pénzt. A támogatott szervezetek között például vannak, akik a fekete édesanyák egészségéért küzdenek, a Black Mamas Matter Alliance például, gyermekeket és családokat segítő programok, mint a Baby to Baby, valamint a kisebb felháborodást keltő Planned Parenthood is, ami az abortuszhoz való szabad hozzáférés támogatja. Utóbbi szervezet miatt a fesztivál helyszíne előtt tüntetők jelentek meg, olyan táblákkal, amiken az áll, hogy az, hogy Olivia Rodrigo támogatja a Planned Parenthoodot, azt jelenti, hogy megöli a jövendőbeli rajongói bázisát, de akadt olyan is, amire az volt írva, hogy every baby deserves to get their driver's license one day, and abortion, vagyis minden baba megérdemli, hogy egyszer jogosítványt szerezhessen le az abortusszal, utalva ezzel az énekesnő nagy slágerére, a driver's license-re, ugye? Les Krisztina szerint a Planned Parenthood egy olyan, az Egyesült Államokban működő nagy non-profit szervezet, amelyhez hasonló Magyarországon nem létezik. Országszerte számos egészségügyi központot működtet, és Les szerint komoly tévhit, hogy kizárólag abortusszal foglalkozik. Tevékenysége ennél jóval szélesebb, a szexuális és reproduktív jogokkal kapcsolatos edukáció mellett egészségügyi ellátást is biztosít, többek között fogamzásgátlási tanácsadást végez, spirálokhoz, óvszerekhez és sürgőségi fogamzásgátlóhoz biztosít hozzáférést, valamint nemi úton terjedő betegségek szűrésével és kezelésével is foglalkozik. Az abortusz ennek az ellátásnak az egyik része, amely Les hangsúlyozása szerint ugyanúgy a női reproduktív egészséghez tartozik. Les arról is beszélt egyébként, hogy a Planned Parenthood intézményei körül kialakuló tiltakozások jól mutatják, mennyire leegyszerűsödött a szervezetekről kialakult kép. A TikTokon például olyan beszámolókkal is találkozott, melyekben egyszerű rákszűrésre érkező nők futottak bele abortuszellenes tüntetőkbe. Hasonló jeleneteket lehetett látni Olivia Rodrigo fesztiválja előtt is. Les szerint az ilyen reakciók mögött gyakran az a nőgyűlölő narratíva húzódik meg, amely szerint az abortuszt választó nő felelőtlenül, védekezés nélkül létesített aktust, majd egyszerű megoldásként megszakította a terhességet. No, mi még a Telex After cikkéhez vissza fogunk térni, előtte viszont érkezik Larry Hangman és a Tedd a napfényt be a Számba című daluk.

Larry Hangman dala után mi vissza is térünk a Telex After cikkéhez, és ugye még a dal előtt arról volt szó, hogy Lash szerint nagyon sok a háttérben meghúzódó nőgyűlölő narratíva, ezzel pedig szerinte azt a tudatosságot is elvitatják a nőktől, hogy képesek felmérni, milyen egészségügyi ellátásra van szükségük. Van, hogy fogamzásgátlásra, rákszűrésre, és van, hogy abortuszra van szükségük, és ezek a dolgok egymás mellett léteznek, fogalmazott. Éppen ezért a Planned Parenthoodot az amerikai egészségügyi rendszer elengedhetetlen szereplőjének tartja. Olivia Rodrigo egyébként nem először állt ki a reproduktív jogok mellett, már a Telex After is beszámolt arról egy másik cikkben, hogy 2024-ben esemény utáni tablettákat osztottak a koncertjén Missouriban, ahol az abortusz szinte teljesen tiltott. Az énekesnő már a Roe kontra Wade ítélet hatályon kívül helyezése ellen is tiltakozott. 2022-es Glastonbury debütálásán a színpadon bírálta az amerikai legfelsőbb bíróság döntését, amely megszüntette az abortuszhoz való szövetségi alkotmányos jogot. Lesújtott és megrémített, hogy ennyi nő és ennyi lány fog meghalni emiatt, mondta akkor, majd egy dalt a döntés mellett szavazó 5 legfelsőbb bírósági bírónak ajánlott, akik szerinte megmutatták, hogy végső soron tényleg nem érdekli őket a szabadság. Lesz szerint Rodrigo szerepvállalása a főként fiatal, köztük sok tinédzserből álló közönségére is pozitív hatással lehet. Különösen fontosnak tartja az óvszerosztást, mivel ez az egyetlen olyan fogamzásgátló eszköz, amely a nemi úton terjedő fertőzések ellen is védelmet nyújt, miközben az Egyesült Államokban sokan még ehhez sem jutnak hozzá könnyen. A sürgősségi fogamzásgátló osztogatását részben performatív gesztusnak tartja, de szerinte éppen ez adja az erejét. Azt az üzenetet közvetíti, hogy a nőknek joguk van hozzáférni ezekhez a készítményekhez. Minél több információ jut el hozzájuk a működésükről és helyes használatukról, annál nagyobb eséllyel tudják, milyen helyzetben és mikor érdemes alkalmazni őket. Lesz szerint ezért ebben az esetben elsősorban az edukáció a lényeg. A Daisy Chain Fields jelentősége szerinte ugyanakkor túlmutat az összegyűjtött pénzen. Egy Olivia Rodrigo nagyságú világsztár olyan civil szervezeteknek adhat nyilvánosságot, amelyekkel egy 10 éves rajongó egyébként talán soha nem találkozna a közösségi média. Ha viszont később például rákszűrésre, fogamzásgátlási tanácsadásra vagy más reproduktív egészségügyi ellátásra van szüksége, már ismerősen csenghet számára a Planned Parenthood neve például, és tudhatja, hogy egy olyan szervezetről van szó, amelyet korábban Rodrigóhoz kapcsolódva ismert meg. Lesz szerint éppen ez mutatja, hogy egy popstar támogatása nem pusztán pénzügyi segítséget jelent, a saját nyilvánosságából is átad valamennyit az érintett szervezeteknek. Magyarországon Lesz tudomása szerint egyelőre nem volt példa arra, hogy ismert előadók hasonló módon ilyen látványosan működjenek együtt nőjogi civil szervezetekkel, ezért inspirálónak tartja Rodrigo kezdeményezését. Szerintem ebben az esetben sem elsősorban az adományok összege a lényeg, hanem az, hogy egy népszerű előadó képes széles közönség előtt legitimálni és láthatóvá tenni egy ügyet. Ha egy híres előadó azt mondja, hogy fontos, hogy a magyar nők is hozzáférjenek biztonságos abortuszhoz, az óriási üzenet, mondta. Abban bízik, hogy ez a fajta szerepvállalás idővel az európai popkultúrában is egyre gyakoribb lesz, és menő lesz női civil szervezetek mellett kiállni és reflektorfénybe helyezni őket, tudhatjuk meg a Telex After cikkében. Egyébként, hogyha további részletekért szeretnének kutatni, vagyis hát további részletek után szeretnének olvasni, akkor nyugodtan el lehet látogatni a Telex weboldalára, ott megtalálják ezt a cikket, és akkor olvasgathatnak egy picit önök is. Mi pedig folytatjuk a The Lumineers-zel és a Hohei című dalukkal.

Zeneügyileg visszautaztunk egy körülbelül 10 évvel, mi viszont maradunk itt a Mánál szeptember 11-énél, pénteki nap a mai, és 18 óra 47 perc a pontos idő. Van néhány felhívásunk, értesítésünk, amiről jó, hogyha minden kedves hallgatónk tud. A termálreszort Lendava például névadó pályázatot hirdet a lendvai parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan eredeti, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termálvíz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a saját névajánlását, a legjobb ötletet pedig díjazzák is. A pályázatra szeptember 22-éig lehet jelentkezni. A névjavaslatokat a Termál Resort Lendava honlapján található online űrlapon várják. Ha tehát van egy jó ötletük arra, milyen nevet viseljen Lendva különleges termálvize, érdemes pályázni, ajánljuk figyelmükbe. Ezen kívül a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstagjelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek, a jelöléshez pedig legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy az LKMNÖK Lendvai Malom utca 6/A alatti székhelyén érhetők el. És akkor még egy értesítés a választások kapcsán. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség értesíti mindazokat a magyar nemzetiségű szlovén állampolgárokat, akik még nem rendelkeznek nemzetiségi választójoggal, de szeretnének élni ezzel a jogukkal, hogy a tomi.lebar@muravidek.si e-mail címen, vagy a 031-671-005-ös telefonszámon kérjenek tájékoztatást a nemzetiségi választási névjegyzékbe való felvétel eljárásáról. Amennyiben nemzetiségi választójogokkal már a közelgő helyi választásokon szeretnének élni, javasolják, hogy a névjegyzékbe való felvételt legkésőbb október 23-áig kezdeményezzék. Tehát ismételten érdeklődni a tomi.lebar@muravidek.si e-mail címen, vagy a 031-671-005-ös telefonszámon lehet, amennyiben pedig nemzetiségi választójogukkal már a közelgő helyi választásokon szeretnének élni, javasolják, hogy ezt legkésőbb október 23-áig kezdeményezzék. Mi pedig, még mielőtt elbúcsúznánk, nem csak értesítéseket tartogatunk, hanem egy kis zenei érdekességet is. Ugyanis mától hivatalosan is megjelent az AVS Pillanatom című dala, aminek egyébként elérhető a videóklipje is már YouTube-on. Megéri lecsekkolni, főleg ha kedvelik a zenekar munkásságát. Mi pedig akkor búcsúzunk. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Király Tomislav, a délutáni híreket Farics Doris szerkesztette, műsorvezető Gönc Tamara volt. Köszönjük figyelmüket, és természetesen azt, hogy velünk tartottak a délutáni órákban, és azt tudjuk ajánlani, hogy azért a folytatásban is maradjanak a készülékek mellett a Muravidéki Magyar Rádió társaságában. 7 órakor esti mese, 8-tól a telepjáró ismétlése, 8:30-tól szintiszta rock zenei összeállítás, na meg az esti műsor folyamán még jobbnál jobb zenék várják Önöket. És ha már műsor, akkor egyébként érdemes megemlíteni, hogy hétfőtől visszatérünk a már jól megszokott téli műsorsémánkhoz, úgyhogy ismételten lesznek már a jól ismert műsorok, mint például az Aréna és ezek társai, ugyebár, úgyhogy erre majd lehet számítani hétfőtől. További kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek, ha tehetik, akkor tartsanak holnap reggel 5:30-tól a délelőtti stábbal.

0: Ábrahám Klaudia. Kelep-elek meséi. A házi malacka bundája. Pupi a kismalac és Bogyó a vaddisznómalac jó barátok voltak. Mindig együtt játszottak. Ám amikor az idő hidegre fordult, Pupi szomorúan közölte, hogy az anyukája már nem engedi ki, mert neki nincs meleg bundája, és fél, hogy megfázik. Bogyó letört volt és magányos. Számolta a napokat, hogy még hányat kell aludni a tavaszig, amikor végre újra játszhat a barátjával. Egyik este, amikor a vaddisznó mama éppen sálat kötött, fantasztikus ötlete támadt Bogyónak. Anyuci, tudod, mit kérek a Mikulástól? Mit? Mondjad, kincsem. Egy pulcsit és egy nadrágot szeretnék. Édesanyja meglepetten nézett rá, de hiszen neked szép bundád van, csak nem fázol benne. Én nem fázom, de a barátom Pupi sajnos igen, és őt nem engedik kijátszani, amíg nem lesz melegebb. Ezért már nem is játszunk együtt, panaszolta. Ó, hát akkor ezt a problémát orvosolni kell, simogatta meg a kisfia buksiját az édesanyja. Néhány nap múlva, amikor Bogyó elsétált Pupiék felé, nagyon meglepődött. Már messziről látta, hogy a barátja az udvaron ugrándozik, csinos vaddisznó mintás pulóverben. Hát te, kaptál téli bundát? Igen, képzeld, tegnap egy csomagot találtam az ajtónk előtt, az én nevem volt ráírva, és ez a ruha volt benne. Olyan boldog vagyok, sejtelmem sincs, kiküldhette. Ugrabugrált Pupi. Bogyónak viszont annál inkább volt sejtése. A játék után sietett is haza, hogy megköszönje anyukájának a jó tettet. Ahogy beért a házba, azonnal a nyakába ugrott, szorosan megölelte. Köszönöm, köszönöm! Röfögte hálásan.
1: Itt a vége, most jövőre! Csepp álmokat!
2: MMR. A zene összeköt.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált

Hit it. This ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Terepjáró. A Újravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A Pannon-medence geotermikus energiában rejlő lehetőségei, a fejlesztési lehetőségek és a határokon átnyúló együttműködés állt a Muravidéki Helyi Energiaügynökség, vagyis a LEAPO Múria szervezésében zajló konferencián Moravszky-Toplicen. A Livada Hotelben megtartott tanácskozáson több ország szakemberei osztották meg tapasztalataikat és mutatták be a geotermikus energia hasznosításának lehetőségeit. A helyszínen jelen volt Horváth Dávid is, tőle következnek a részletek.
3: Bojan Vogrincsics, a Moravidéki Helyi Energiaügynökség igazgatója a Moravszky-Toplicen szervezett konferenciáról.
4: Dogodek je organiziran v sklopu projekta Green Geo, kjer je naša lokalna energetska agencija za Pomorje partner. Projekt se izvaja v okviru posebnega programa Evropske...
3: A rendezvényt a Green Geo projekt keretében szerveztük, amelyben a Moravidéki Helyi Energiaügynökség partnerként vesz részt. A projekt az Európai Unió egy speciális programja keretében valósul meg, amely az intelligens szakosodással összhangban álló tevékenységeket támogatja. A projekttel, illetve konkrétan ezzel a rendezvénnyel elsősorban szeretnénk betekintést nyújtani a Pannon-medencében rejlő geotermikus energiahasznosítási lehetőségekbe. Mindenek előtt a jó gyakorlatokat szeretnénk bemutatni, valamint felhívni a figyelmet ezekre. Célunk az is, hogy a potenciális érdeklődőkkel megismertessük és megvitassuk, hogyan lehet a geotermikus energiát sikeresebben és környezetkímélőbb módon hasznosítani. A projektben 8 különböző országból összesen 10 partner vesz részt. Ez kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a projektben résztvevő országok jó gyakorlatait bemutassuk. A projektpartnerek pedig megismerjék egymás különböző megközelítéseit. Ezeket a módszereket és tapasztalatokat aztán saját országaikban is alkalmazhatják. A tanácskozás első felében szó esett egyebek mellett a mély geotermikus projektek szlovéniai fejlesztési kereteiről, valamint a horvátországi és magyarországi helyzetről és jövőbeni forgatókönyvekről is. A szlovén helyzetről Andrej Lapanje, a Szlovén Geológiai Intézet munkatársa szólt bővebben.
5: Geotermálna energia v Sloveniji se uporablja večinoma za direktno rabo, se pravi večinoma v toplicah, nekaj imamo rastlinjakov, imamo en daljinski sistem. Seveda so možnosti, da bi
6: Szlovéniában a geotermikus energiát elsősorban közvetlen felhasználásra alkalmazzuk. Leginkább a termálfürdőkben hasznosítják, emellett van néhány üvegházunk, valamint egy távfűtési rendszerünk is. Természetesen még nagyobb lehetőségek vannak a geotermikus energia hasznosításában, elsősorban a Muravidéken. Ezek a fejlesztések azonban jelentős tőkét igényelnek, és komoly szakmai tudásra is szükség van hozzájuk. A Lendván egykor aktív olaj- és gázipar ugyanis már a élettartamának végéhez közeledik. Ez azt jelenti, hogy a szükséges szakértelmet és a szakmai tudást külföldről kell behoznunk. Ez viszont költséges. Emellett pedig már nem támaszkodhatunk kizárólag a saját tudásunkra és a rendelkezésünkre álló humán erőforrásokra.
5: In pa nismo več odvisni samo od svojega znanja in od svojih človeških virov.
3: A fejlődésben tudnak segítséget nyújtani a magyar és horvát kollégák, akik szintén bemutatták a náluk uralkodó helyzetet. Rádiónknak Szita Gábor, a Magyar Geotermális Egyesület elnöke ismertette a magyarországi helyzetet.
7: Mint mindenhol a világon, a geotermikus energiában sokkal nagyobb potenciál van, mint amennyit kihasználnak. És ez mindenhol érvényes. Magyarországon is, de valószínűleg még itt Szlovéniában is ez lenne a helyzet. Ettől függetlenül viszonylag jól kihasználtuk eddig. Most van azért megtorpanás, és van azért, mindig van valami kis fejlődés. Itt az a kérdés, hogy a ráfordítás, az erőfeszítések, azok arányban vannak-e az eredménnyel, és nagyon sokáig ez így volt. Az utóbbi mondjuk másfél évtizedben nem, mert nagyon sok közpénz ment el teljesen fölöslegesen, ezen kell változtatni. Egyébként tudjuk azt, hogy merre kéne tovább menni, és hát az a helyzet, hogy Európában Hát, ugye Olaszország az első, Franciaország nagyon jó, Németország nagyon följött, Hollandia is nagyon jó, de aztán Magyarország következik, mert nekünk olyan hagyományaink vannak, és olyan mennyiségű geotermikus energiánk van, és olyan mennyiségben használjuk, hogy mindenképpen ott vagyunk az elsők között Európában.
3: A résztvevők olyan konkrét projektekről is hallhattak, amelyek a geotermikus energia fűtési és hűtési célú felhasználását, illetve a kitermelt termálvíz visszasajtolását mutatják be. A programban Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban megvalósuló geotermikus kezdeményezések is szerepeltek. Az esemény gyakorlati programmal zárult. A résztvevők ellátogattak a dobronaki Ocean Orchids vállalat üvegházába, ahol működés közben is megismerhették a geotermikus energiával fűtött üvegházi termesztést.
2: Lendva község idén is pénzügyi támogatásban részesíti a község területén állandó lakhellyel rendelkező és kiemelkedő eredményeket elérő középiskolás tanulókat és a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat. A támogatást pályázat benyújtása révén lehet elnyerni. A kérelmeket 2026. október 9-éig kell benyújtani. A legfontosabb információkat Fehér Ilona gyűjtötte össze.
8: Lendva község idei költségvetésében 30 ezer eurót különített el a községben élő középiskolások és egyetemisták kiváló eredményeinek jutalmazása céljából. A 2026-os évi pályázat szeptember 9-én jelent meg a község honlapján. Az egyszeri pénzjutalom azon diákoknak és egyetemi hallgatóknak jár meg, akik oktatási, művészeti, kulturális, zenei, sport vagy más szakterületen kiemelkedő eredményt értek el. Kiváló eredménynek minősül a 2025-2026-os tanévben, illetve tanulmányi évben elért, nyilvánosan elismert eredmény, amely olyan írásos vagy tárgyi bizonyítékkal igazolható, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy ki az elismerésben részesült személy, mikor kapta meg a díjat vagy elismerést, illetve mikor érte el az adott eredményt. A négy tagú szakbizottság az értékelés során kizárólag a felsorolt bizonyítékokat veszi figyelembe. Kiemelkedő eredménynek minősülnek a regionális, az országos vagy a nemzetközi versenyeken elért legjobb helyezések. A legjobb kutató munkáért kapott elismerések, díjazott tudományos kutatási, fejlesztési vagy művészeti alkotások, önálló kiállítás, koncert vagy előadás, tudományos kutatási munka megjelentetése szakfolyóiratban vagy tanulmánykötetben, aktív társadalmi szerepvállalás vagy a tanulmányok során elért átlagon felüli eredmények. A jutalmat azon kedvezményezettek nyerik el, akik a kritériumok alapján a bizottságtól a legtöbb pontot kapják. A támogatás összege 500, 1000, 1500 vagy 3000 eurót tesz ki. A szakbizottság a pályázatokat beérkezési időrend szerint bírálja el. A kérelmezőket a beadványok elbírálása után 30 napon belül értesítik a döntésről. A pályázatokat 2026. október 9-én 23 óra 59 percig kell benyújtani. A pályázati dokumentációt személyesen a község székhelyén vagy postai úton lehet leadni. A pályázati dokumentáció Lendva község honlapján található meg.
2: Karádi és a szerelem a címe a Dériné programban az előadásnak, amit a közönség a Lendvai Színház és Hangversenyteremben az Európai Zsidó Kulturális Napok záró rendezvényeként láthatott tegnap. Andrássy Attila, Jászai Maridíjas rendező darabjában a címszereplő Orbán Bori. Az Udvari Kamara Színház a szerelem, a szenvedély, a vívódások történetét hozza el. A második világháborúból, amelyben a kor közismert dallamai a két felvonásos darab szerves részét képezik. A színpadon megjelenik Pál Péter, fiatal lendvai színész is Lajos Iván szerepében. Az említett két szereplővel Botka Ágnes beszélgetett.
9: Ez egy végtelenül megtisztelő feladat, és lehetőség, amit kaptam, és én ugye korábban énekeltem már karádi dalokat, ez volt tulajdonképpen nekem személyesen a Mankó, még Páncél Kristóf zongorista énekes társammal és Kelecsényi László által, tehát voltak ilyen korádi estek, meg vannak is, és itt a színházban ugye Andrássy Attila, a színházunk igazgatója és rendezője, aki ezzel a nagyon-nagyon szép feladattal így megbízott engem, vagy hogy így bizalmát adta rám, és nem egyszerű feladat, tehát hogy itt azért egy nagyon komoly személyiséget megformálni, alapvetően is egy karaktert megformálni, az egy folyamatosan épülő dolog, és egy olyan, amit mindig az ember újat és újat tud meg. Itt kifejezetten már az az időszak van, amikor bevonulnak a németek, amikor, tehát itt azt láthatjuk a Budapest ostroma előtti állapotot, úgy gondolom, és azokat a nehézségeket, amik megtörténtek, hogy Karádi gyerekeket bújtatta, a gyerekeket ugye az ékszereit odaadta, hogy megmenekülhessenek. Igazából az az nehéz időszak, ami Budapestre érkezett.
10: A vívódás, visszaadása a legnehezebb.
9: Azt látom, hogy itt van ugye az énekesnő, a díva, amit kívülről láthatnak az emberek, és közben az ember valójában, ami a mindenféle felületek mögött ott van, az a lélek, aki így tényleg az életét adja embertársaiért, és tényleg ez a legcsodálatosabb, és amit tényleg belegondolni is, hogy valaki ilyen áldozatokat hoz, és ennyire a saját életét nem féltve teljes szívvel az emberekért él, és nem csak a hangjával, hanem itt bizonyítva azt, hogy mit mi mindent tud megtenni.

0: Én ebben az előadásban Lajos Ivánt alakítom, aki egy elég izgalmas figura, mert elsőre lehet, hogy a mi olvasatunkban talán egy kicsit esetlennek, bohókásnak tűnhet, ugyanakkor nagyon fontos üzeneteknek a közvetítője. És olyan információknak van a birtokában, amiknek komoly jelentősége van. És épp ezért bizonyos értelemben előtérbe is kerül az előadás néhány pontján az általa írt mű, aminek az a címe, hogy a Németország háborús esélyei a német szakirodalom tükrében, de történészek, illetve történelmi iránt érdeklődők is szürke könyvként szokták emlegetni, és ezen a néven is megjelenik a darabban. Van egy nagyon szép szerelmi szál, de maga az előadás viszont egy gyönyörű kombinációja a történelmi események bemutatásának és a mély emberi érzelmeknek, és mindazoknak a nagyon erős kapcsolódási pontoknak ember és ember között, amelyek mindjárt számára ismerősek, és én bízom abban, hogy mindenki talál majd magának olyan karaktert az előadásban, akivel valamilyen formában így vagy úgy azonosulni tud. Ragyogó társulattal van szerencsém ezt a darabot közösen előadni. Egészen kiválóan sikerült a hatalmas történelmi anyagok tömkelegéből Andrássy Attila rendezőnek kiválogatni azokat a gyöngyszemeket, azokat a kulcspontokat, amelyek mentén el lehet mesélni ezt a történetet, és külön öröm és felemelő élmény számomra az, hogy lendben játszhatjuk most ezt az előadást, hiszen én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok szállal kötődök Lendvehoz, a lendvai és muravidéki emberekhez, és a szívem ilyenkor megtelik egy olyan szeretettel, amit máshol nem biztos, hogy tudnék érezni. Nyilván csodálattal tölti el az embert minden egyes olyan alkalom, amikor színpadon állhat és egy általa nagyon szeretett előadást adhat elő, de már egy külön bája, külön varázsa annak, amikor itt lendben lehetek.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Horváth Dávid, Fehér Ilona és Botka Ágnes összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: zene, csak az élele.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.

Nem akarok félig élni. Nem akarok félig élni. Nem, nem akarok félig élni. Mert ha félig élnék, abba belehalnék. Mert félig csókolni nem lehet. Félig ölelni nem szabad. Ha félig elmondott titkot.

0: A Muravidék hullámhossz. MMR.
1: Hoppá! Szevasztok, hey!

0: MMR. A zene összeköt.
1: Memento.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

aki arra született, hogy vadászanak rá, mint egy állatra, mert szegény volt. De nem törődött bele sorsába, és mára visszakapta becsületét.